idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fok idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Corvin köz az 1956-os forradalom egyik legjelentősebb fegyveres központja volt. Az 1957-es felújítást követően az épület 40 évig megőrizte formáját. A 90-es években multiplex mozi rendszert alakította ki benne. Az elmúlt évtizedben a Corvin Budapest filmpalota számos rangos rendezvénynek adott otthont, és évekig a magyar filmszemle egyik helyszíne is volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kisterületi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel-művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművek gyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Sommer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 század méter hosszú. Ezzel a Kőröshegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy-Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kofajáratok utasainak többsége, ahogyan a népies elnevezés is mutatja, piaci árus volt. A kofák a legolcsóbb harmadosztályú jegyet vették meg, hogy batyúikkal, kosaras áruikkal a lehető legolcsóbban jussanak fel a fővárosba, ahol a portékájukat árulták. Ezeknek a hajóknak a belső kialakítása viszonylag egyszerű és dísztelen volt, hiszen nem csak embereket, hanem zöldséget, gyümölcsöt és állatokat is szállítottak. A járatok két útvonalon közlekedtek. A Nagy-Dunai járat Mohácsról indult Budapestre, majd aznap éjjel vissza Mohácsra. A Kis-Dunai járat Esztergom és Budapest között közlekedett, és a járművek minden útjukba eső kikötőnél megálltak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A két kerület rész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerület rész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MVM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pálya szerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Balogh Alexandra, junior prímadíjas zongoraművészt, az Altaléna alapítóját és művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szervusz, Nora, én is köszönöm.
1: Szeptember 8-a és 10-e között rendezik meg az Altaléna őszi fesztivált Budapesten, amelyet szeptember 11-e és 13-a között pedig a Fehérvár Csurgói Kortársak Kastélyban Altaléna Árszó Kortárs Zenei Napok követnek. Az Altaléna 2014 óta szervez mesterkurzusokat, koncerteket, fesztiválokat, erről már mi is jó párszor beszélgettünk, és Budapest mellett ugye New Yorkban, Sánkányban, Londonban, Párizsban is jelen van. Az idei fesztivál, amely ugye szeptember 8-a és 10-e között lesz a Momkultban, az egyik fontos üzenete, hogy a művészi kiválóság mellett a zenészek testi, lelki és érzelmi jóléte, a tudatos fejlődés és a közösség is elengedhetetlen. Az Altaléna neve mérlekhintát jelent, és ez az egyensúlynak a szimbóluma. Ezért is lett most, vagy ez mindig is ott volt benned, hogy ez mennyire fontos, hogy egyensúly legyen egy fiatal zenész életében, ne csak szakmailag, hanem emberileg és lelkileg is jól legyen.
2: Igen, igazából ez nagyon fontos az Altaléna egész történetében, csak nekem időbe telt, mire ezt meg tudtam fogalmazni, mivel amikor elkezdtük, akkor én még igazából a érettségi évében voltam, és érzésből éreztem, hogy mit szeretnék csinálni, de nem tudtam igazából megfogalmazni. Úgyhogy maga az Altaléna név az 2019-ben született meg, előtte ugye a Bozsoki Zenei Tábor volt a neve a nyári eseménynek, és amikor az Altaléna szót megtaláltam, az direkt úgy kerestem, nagyon sokáig kerestem, hogy mi tudná kifejezni azt, ami ezt a balansz, ez az egyensúly állapotot tudja kifejezni. És akkor így jött az Altaléna, és azóta igazából éveken át dolgoztam és dolgoztunk mentoraim segítségével azon, hogy megtaláljuk, hogy igazából hogyan szeretnénk ezt megfogalmazni és kommunikálni mind a résztvevők, mind a közönség felé, mert azt gondolom, hogy erre a mai világban nem igazán jut elég figyelem, és korábban még ennyi sem jutott, és azt gondolom, hogy azonban egyre fontosabb.
1: Mit tud tenni egy művészeti közösség azért, hogy ne csak a teljesítményt várja el a fiataloktól, hanem valóban segítse is őket?
2: Egy agykutató előadást tartott a motivációról, és pontosan erről beszélt, amit te kérdeztél, hogy mennyire fontos, hogy magában a folyamatban higgyünk, és abban legyünk benne, mint hogy az eredmény orientált lét szabja meg az életünket, ugyanis a motivációnkat egyszerűen így tudjuk egészségesebben fenntartani. Úgyhogy például azt hiszem, hogy ezzel tudunk segíteni a fiataloknak, hogy olyan közösségi, ilyen szemináriumok, workshopok és összejövetek beszélgetések vannak, ahol mindenki megnyílhat, és mindenki olyan témákkal találkozhat, amivel az iskolákban, meg úgy a normális életben, ha csak nem keresi nagyon az ember különösen, akkor nem igazán találkozik.
1: Hogyan fog felépülni most az Altaléna őszi fesztivál? Azt gondolom, hogy fantasztikus zenészeket és műveket is hallhatunk, illetve akkor megjelenik az az oldala is, amely a kutatást és az orvosokat, a megelőzést és a lelki oldalt is támogatja.
2: Igen, 8-án egy olyan workshoppal fog kezdődni, amelynek az a címe, hogy teljes lángon kiégés nélkül. Ezt Volom Sára, aki a Fotonnak a CEO-ja, ő fogja vezetni, és igazából arról szól, hogy a kiégést hogy tudjuk megelőzni, elkerülni, ami nem csak a zenészeknek, hanem a mai embernek szerintem egy nagyon fontos téma. Ez például egy nem koncert esemény lesz, hanem egy ilyen beszélgetés, és akkor lesz még utána egy pódiumbeszélgetés, fogunk beszélgetni Dobri Dániellel és Volom Sárával, igazából az Altalénának erről a edukációs missziójáról, hogy szeretnénk igazából változtatni azon, amit látunk, és akkor itt meg fogjuk osztani, hogy hol tartunk ebben. Aztán ezt követően lesz egy esti koncert, ahol ugye ez is az Altaléna missziójába tartozik, hogy a fiatal, vagy nem a legfiatalabb mindig, de az ilyen közép fiatal emberek, mint jó magam, játszanak. Úgyhogy itt Vide Mónika Rút, Virág Mátyás és Vabrinec András fog egy nagyon szép kameraműsort játszani. Akkor eljutunk szeptember 9-hez, ahol egy úgynevezett neuroklasszikus koncertet játszunk. Itt Barabási Dániel agykutatóval fogunk igazából az elején egy beszélgetést hallani. Ilyet mi már csináltunk a Danival New Yorkban, egy szalonban, és ez nagyon-nagyon jó volt, azt mondták, hogy jó visszajelzéseket kaptunk. Dani a tanulással foglalkozik, és a viselkedések, és ezt kutatja, hogy hogyan tudunk jobban tanulni, hatékonyabban hatékonyabban tanulni, és ezt fogja zenei kontextusban, zenetanulási kontextusban megosztani, amit erről összeállított és összeállítottunk. Az a címe az előadásnak, hogy az önépülő agy, honnan ered a tudásunk.
1: És ezt
2: követően lesz a, a koncert rész. Tehát olyan lesz ez, mint egy kétrészes koncert, csak az első része az egy tudományos beszélgetés, mert a második részben pedig Lugosi Dániel Alival fogunk mi ketten játszani. Igazából az utolsó napon pedig az egy kicsit érdekesnek, mert ez az Altalina baráti körének szól. Itt Ránki Dezső fog zongorázni a Barabási Villában, és itt is lesz egy beszélgetés vele, meg egy fogadás. Ide az Altalina baráti körnek a tagjait várjuk, ahova egyébként lehet jelentkezni, tehát aki szeretné támogatni az Altalina misszióját, az szeretettel várjuk, és automatikusan meghívást kap erre az eseményre is, hogyha a baráti kör tagjával válik.
1: Mikor jelentkezett az nálad először, hogy tudományos oldalról is megvizsgálni azt, amit ti alkottok, és ami belőletek jön, és benne mindig van egy kérdés, ami felmerül, hogy honnan jön a tehetség?
2: Hát pontosan úgy, hogy voltam egy versenyen, 20-as évemnek a második felében, ahol az elődöntőben egy nagyot hibáztam, de egy akkorát, hogy lecsúszott az ujjam a gyors variációban, és elvesztettem a kontrollt, és így nem is volt esélyem, hogy tovább menjek, és odajött hozzám a zsűri, nagyon kedvesen, hogy ők mennyire sajnálták ezt, mert szerettek volna még hallani, és akkor volt ott egy zongorista, egy francia zongorista, Julien Godinér a neve, és elkezdett kérdéseket tenni föl, hogy mit gondolok, miért történt, mi történt, hogy történt, és aztán belementünk ebbe a neuroscience oldalba, bele, és lett egy szép barátságunk, és én nekem olyan szinten felkeltette az érdeklődésemet az iránt, hogy mi történik az agyunkban, és mi van minden mögött, amit igazából csinálunk, nem csak a zenével, hanem úgy mindennel, hogy én elkezdtem nagyon sokat olvasni az elmúlt 3 évben, és konkrétan erről, amit kérdeztél, van egy fantasztikus könyv, az a címe, hogy The Talent Code, tehát a tehetség kódja, és ezt a könyvet elolvastam, és az hát nagyon sokat változtatott az én gondolkodásomon. Pontosan azt mutatja, hogy a tehetség az micsoda, honnan jön, melyik része fejleszthető, változtatható, melyik része nem. És hát ez nagyon érdekli a mai embert természetes módon. Nincsenek olyan egyértelmű válaszok, de sokkal több lehet arról tudni, mint amennyit egyébként tudunk. Úgyhogy én nekem mindig volt egy érdeklődésem az ember iránt, így pszichésen, tehát az mindig talán a legnagyobb érdeklődési köröm, és igazából mellé jött az, hogy szeretném érteni, és nem csak úgy érezni.
1: Na, nekem akkor megvan a házi feladatom, hogy beszerezzem ezt a könyvet, mert erről még nem hallottam, úgyhogy köszönöm szépen. Önök pedig azt jegyezzék meg, hogy Altalina őszi fesztivál a MOM Kultban szeptember 8-án és 9-én itt ellátogathatnak, 10-én pedig ugye a Barabási Villában, itt már viszont az Altalina baráti körnek a tagjai kapcsolódhatnak ehhez. Viszont ezután nem is telik el egy nap sem, hanem szeptember 11-e és 13-a között pedig a Fehérvár csurgói Kortársak kastélyban Altalina Árszó kortárs zenei napok következnek.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes, Dobri Dániellel szervezzük ezt a fesztivált közösen, és nagyon örültünk, hogy így összejött, hogy lényegében egy ívet ír le ez a két esemény. Ugye más a helyszín és más a fókusz is, de azt kell, hogy mondjam, hogy azzal együtt, hogy a Fehérvár csurgói esemény egy kortárs fókuszú esemény, ott is nagyon fontos az, hogy nem csak zene van, hanem ott is szélesebb körben értelmezzük a művészetet, és például Barabási Dánielnek itt lesz a kiállítása. Nálunk ugye előad, és itt pedig ki lesz állítva, van egy nagyon érdekes, egy fotóművésszel, Csizik Balázssal egy olyan kiállítás, ahol igazából fotók és a neuronetwork, tehát az agyunknak az ideghálózata van összefüggésbe hozva, és nagyon-nagyon szép képek vannak, és persze ő majd ott elmondja, hogy mi mind ennek a háttere. Úgyhogy Dobri Dániel és az Arszó, az Alberégia Szimfonikus Zenekar szervezésében ez egy úgynevezett ilyen co-produkciós fesztivál, ami először történik, de nagyon hiszünk ebben az együttműködésben.
1: Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, ezekre az eseményekre hívtuk meg most a hallgatókat. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Balog Alexandra, junior prima díjas zongoraművészt, az Altalina alapítóját és művészeti vezetőjét hallhatták.

Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. Szeptember 8-án a Pesti Vigadóban Honnan, hová, merre, meddig címmel 6 évtized alkotói pályáját idézi fel Rófusz Ferenc, Oscar és Kossuth díjas animációs filmrendező. Az est személyes történetekkel, emlékezésekkel és meghatározó alkotásokkal enged betekintést a magyar animáció egyik legjelentősebb alkotójának életművébe. Az MMA film és fotóművészeti tagozata 80. születésnapja alkalmából köszönti Rófusz Ferencet, a Nemzet Művész címmel kitüntetett Kossuth díjas és Oscar díjas animációs filmrendezőt. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 36. budafoki pezsgői és borfesztivál. 2026. szeptember 4-e és 6-a között immáron 36. alkalommal várja Budapest bornegyede Budafok Tétény a budafoki pezsgői és borfesztivál zene és bor szerető vendégeit. Az évfordulók évében különlegességekkel készülnek a szervezők, miközben őrzik és tisztelik a hagyományokat. A 40 borászat kitelepülésével szervezett ingyenes eseménysorozat egyik fénypontja a szombat 10 órakor kezdődő megnyitó a borrendek felvonulásával és szőlőáldással a piactéren, a számtalan kulturális nemzetiségi és családi programot pedig szinte lehetetlen felsorolni, így érdemes ellátogatniuk. Tegyék ezt, én pedig jó szórakozást kívánok hozzá!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bobics Ádám, a Pozsonyi Piknik főszervezője, a Skult 13 divízió vezetője. Szervusz Ádám, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A 13. kerületi önkormányzat szervezésében szeptember 5-én újra lesz Pozsonyi Piknik. Ádám, mesélj egy kicsit a történetéről. Hogyan alakult, hogyan jutottunk el idáig, hogy 2026-ban újra ez a színes kulturális forgatag várja a közönséget?
2: Hát egyrészt megpróbálom összefoglalni nagyon jól, mindenképpen. Másrészt remélem, most már nagyon-nagyon sokan ismerik ennek a rendezvénynek a történetét, és remélem ennek ellenére nem lesz unalmas. De itt igen, egy 2009-ben indult nagyon pici, egy könyvesbolt születésnapjához kapcsolódó, jó hangulatú, baráti, kulturális, pezsgő kis ünnepről volt szó, amihez én, mint szervező, akkor felkérést kaptam, hogy egy kicsit segítsek ott ezt gardírozni, ezt a programot, és akkor az első alkalom látszott, hogy hú, ez nagyon-nagyon jó hangulatú volt, tehát jött a Pozsonyi útnak egy különleges atmoszférája, amit most így elnézést, hogy kicsit így kicsapongani fogok, így van ennek egy még egy előzménye, hogy nyáresti koncertek címen a Szent István Parkban szerveztünk a 2000-es évek elejétől rendezvényeket, hogy a Pozsonyi útnak ez egy kicsit a másik vége, de ott így sokszor így, ahogy elsétáltunk, hogy hú, ezen az úton jó lenne egy rendezvény, de valahogy nem találtuk meg hozzá a kiindulópontot. Ez lett 2009-ben a kiindulópont, a Lángtékának a születésnapi rendezvénye, és ez évről évre növekedett, évről évre többen csatlakoztak, és a pár száz főből lett több százezer fő, de gyakorlatilag minden évet valahogy ugyanaz a jó hangulat, és megmaradt még mindig, és nagyon fura több százezer fő között beszélni erről, egyfajta intimitás a rendezvénynek, és ez egyúttal egy nagy valahogy felelősség is, és egy nagy feladat, hogy nem megbántva más rendezvények, hogy ne fesztiválosodjunk el. Tehát, hogy inkább közösség legyen, inkább az ünnep legyen az egész rendezvénynek a mértékadója, és nem a úgymond a ugye, mint a tűzijáték, vagy a nagy, tehát most szó szerint értem a tűzijátékot, hogy ne a nagy csinadranta legyen, hanem egy egész napon át húzódó, egy olyan ünnep, amit akár otthonra is szívesen elképzelünk, hogy közösen eszünk, közösen megnézzünk valamit, akár közösen éneklünk valamit, ennek egy kiterjesztett változat, mint egy nagy család.
1: Mert hogy a találkozásokon, az emberi kapcsolódásokon van a hangsúly.
2: Igen, és hogy ezt megtaláljuk valahogy azt a közös hangsúlyt, és azt a gyakorlatilag mi a programokkal kísérjük ezt a fajta találkozást.
1: De hogyan tudjátok ezt megakadályozni, hogy ne legyen egyszerűen így önmagából fakadóan, mondjuk organikusan nagyobb a rendezvény? Most a nagyobb alatt azt értem, hogy az emberek távolabb kerüljenek egymástól, hogy ne legyen egy ilyen fesztivál hangulat, ami egyébként jó tud lenni, csak most mondjuk
2: nem az történik. Azért ebben biztos, hogy nagyon sokat számít, hogy a színházak, illetve nem is a színházak, hanem a színészek például, vagy az a rengeteg kulturális közszereplő, vagy közéleti szereplő, aki ott van a rendezvényen, azok nem a színpadon is ebből nagyon sokan megjelenne, de utána

0: Ott vannak köztünk, tehát nem hátul érkeznek egy, és utána távoznak is nagy sebességgel, hanem gyakorlatilag ott vannak egész nap, és beszélgetsz valakivel, és jaj, bocsánat, 5 perc múlva nekem a színpadon, majd fölmegy a színpadra, és még esetleg arra is van lehetősége, mert nagyon sok produkció, ebben az esetben nem egy ilyen nagyon kötött, zárt szerkezetű produkció, hanem közben párbeszédek alakulnak ki, akár folytatni tud egy párbeszédet, amit előzetesen veled az egyik sátornál folytatott, azt folytatja és azt fejti tovább a színpadon keresztül, immár bevonva több száz embert kvázi a társalgásba.
1: Tehát egy ilyen oldott, laza, kötetlen hangulat jellemzi a pozsonyi pikniket.
0: Igen, ez egy nagyon erős nyitottságot feltételez. Aha. Mindenki részéről, ami nagyon nehéz, mert ugye amikor kinyitjuk a szívüket, akkor sokkal sebezhetőbbek leszünk, és mindenki sokkal érzékenyebb lesz. Nagyon jó, hogy ezt a rendezvényt úgy érzem, hogy abszolút áthatja a kölcsönös tisztelet, és ez jellemezte a tényleg az elmúlt 17 évet, hogy figyelünk egymásra, hogy meghalljuk egymást, hogy adunk lehetőséget arra, hogy meg tudjuk szólalni, és próbáljuk meghallani a másikat, és próbálunk örülni a másiknak őszintén.
1: Pozsonyi Piknik, szeptember 5-én jövünk vissza Bubics Ádámmal, a Piknik főszervezőjével, a Skult 13 divízió vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo a stúdióban. Bubics Ádám, a hamarosan kezdődő Pozsonyi Piknik főszervezője, a Skult 13 divízió vezetője. Ugye egy napon kezdődik, és egy napon ér véget, mert hogy egy napos rendezvényről van szó, viszont annál jelentősebb Budapest kulturális életében és a 13. kerület életében is, tekintve a 13. kerületi önkormányzat szervezi. Idén ugye ez a dátum szeptember 5-e, és jó, hogy segítettél az előbb ugye a számolásban, mert hogy 2009-ben indult először, azóta az előbb matematikusként ugye elmondtad, hogy 17 éves ez a rendezvény. Szóval 17 év alatt mi minden változott, hogyan tudtátok mindennek az alapját, a tartó pillérét, azt a hangulatot, azt a dimenziót megtartani, ami mindig is jellemző volt rá?
1: Hát azért ebben nagyon sokat segít, hogy ezt nem csak mi találjuk ki. Nem egy ember, nem kettő, nem tíz, hanem ugye itt a színházak a fő partnereink. És a színházak, ahogy látjuk, meg különben nem működnének a színházak, minden évben próbálnak új programokat hozni, új darabokat behozni, vagy esetleg régieket felújítani, leporolni, és új nézőpontba helyezni. Aktuális, vannak olyan színházak, akik akkor még voltak, most már nincsenek, és van most nagyon sok új színház évek óta, aki be tud csatlakozni újabbnál újabb produkciókkal. Tehát ez gyakorlatilag egy folyamatos megújulást hoz a rendezvénybe. De ennek ellenére pont volt idén csak név nélkül, aki mondta, hogy annyira jól érezte magát a színpadon, hogy jönne újra, és mit? Hát ugyanazt a produkciót, és légy szíves, ugyanazt ne hozzad. De hát az kész van. Akkor rögtönöz, akkor improvizál, akkor bármi jó lesz, de ne ugyanazt, mert most már egy másik évet érünk, most már kicsit másképp süt a nap, kicsit idősebbek lettünk, vagy jöttek éppen mások. Mindig kell a frissülés, mint ahogy természetesen a színházak is tudnak évekig, és vannak azért olyan előadások, és le a kalappal, és az többször is volt olyan, hogy a Pikniken is megjelent. Tehát van ilyen, ami akár hosszú-hosszú évtizedekig él, annak is akkor egész biztos, hogy megvan a létjogosultsága, de itt nagyon jól együtt lehet fejlődni, pontosan azért, mert itt van 60 színház, a 60 színház színházanként nagyon sok színésszel, rendezővel, művészeti szakemberrel, stb., akik mindig hozzák a megújulást. És ott van a közönség, aki mindig új lesz, mindig új témákat dob be, és új dolgokra reflektál, és akkor most sokat beszéltem már a színészekről, a színházakról, de nagyon sok ugye könyvkiadó megjelenik, és a dedikálások is, amikor az íróval találkozhatunk, és az íróval kell tudunk beszélgetni is. Ugye a könyveknél is izgalmas, ugye, hogy mit mondjuk, az annó az iskolába is föltették a kérdést, hogy mire gondolt a költő, és az valamelyik talán elfogadta, hogy jó költő, de hogy én nekem mit mond a vers, és azt szerint reflektálok, ez vagy nagyon jó érdemre volt, vagy nagyon-nagyon rossz, de itt is érdekes azért a gyíróval szerint, hogy nekem ezt mondta, ezt jelentette a könyv. Tehát erre is lehetőség van, és akkor nem beszéltünk azokról a közösségi programokról, ugye a gyerekeknek is van Radnóti Miklós utcában egy külön gyerekutca része, ahol már évekkel ezelőtt elengedtük a színpadot, és a magában, az utcában úgymond 360 fokos produkciók működnek, amiben nagyon sok interaktivitást be lehet hozni, és szintén nem a színpadról szól lefelé a gyerekekhez, a családokhoz, hanem ez egy úgymond közös darabok születnek meg ezzel az egyedi elrendezéssel.
0: És mi a tapasztalatod arról, hogy az emberek évről évre miért vesznek részt a Pozsonyi Pikniken? Tehát, hogy az előadások miatt, a színpadi programok miatt, vagy pedig valóban megvalósul ez a közös találkozás, hogy tudom, hogy akkor és ott majd melyik sátornál, kivel tudok néhány szót váltani, vagy melyik ismerősöm lesz itt a Szomszéd utcából, hiszen ugye régen jellemezték ugye a Pozsonyi Pikniket, hogy voltak éppen egy kis falu, Budapesten.
1: Igen, Újlipótváros falunapja.
0: Igen,
1: igen. Hát egyrészt nem véletlenül mertünk pár éve egy új szlogent választani magunknak, hogy a hely, ahol a kultúra otthonra lel. Uh-huh. Tehát ez, hogy otthonosan érezzük magunkat, és egész biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó produkciókat szedünk össze, és abban is biztos vagyok benne, hogy a színházak a legjavát hozzák a produkcióiknak, de lehet, hogy első ilyen mégis az van, hogy ott, itt fogok találkozni a rég nem látott ismerősökkel. Meg a másik, ami talán nagyon fontos, hogy a találkozásokon túl, hogy miket élünk át együtt. Tehát ezek az ünnepi alkalmak, és ezek a színdarabok, egy koncert, egy zenemű, egy játék, egy társas játék, az egy plusz élményt ad, és amikor közösen élünk meg egy élményt, az valahogy hogy egy hosszú távú kapcsot jelent emberek között. Szoktunk más típusú rendezvényeket is szervezni, és ott is felmerült, hogy akkor esetleg az adott vállalat dolgozóit, hogy közösen elmenni színházba mondjuk, vagy cirkuszba, vagy... És akkor ment a gondolkozás rajta, de hát az miért lesz jó, mert nem tudnak egymással beszélgetni. No, ott nem tudnak, viszont utána hetekig, hónapokig, vagy akár évek múlva emlékszel, amikor azt lett, tehát a közös emlék, a közös élmény egy olyan kapocs jelenik meg akár vadidegen emberek között, ami utána viszont hosszú távon összehozza őket. Mm. És ennek lett egy, most már egy, a piknik esetében azt hiszem, nagyon nagy hagyománya, mert a piknik érzés az évről évre visszavágyik, talán valamiféle addiktív lesz a piknikre, és úgy érzi, hogy ezt egyszerűen nem hagyhatja ki. Aha. Ott kell lennie, ha kimarad, akkor valamiről lemarad, és hiányozni fog számára ez az élmény.
0: Uh-huh. Az az élmény, amit egyébként visz magával tovább, és mindazokkal meg tudja osztani, akik szintén átélték. Ja. Jövünk vissza Bubics Ádámmal, a pozsonyi piknikről beszélgetünk, amely szeptember 5-én lesz.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MVM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo Újlipótváros kulturális ünnepe, vagyis a Pozsonyi Piknik lesz szeptember 5-én a 13. kerületi önkormányzat szervezésében. A stúdióban Bubics Ádám, a Pozsonyi Piknik főszervezője, a Skult 13 divízió vezetője. Hát Ádám, 17. éve zajlik ez a rendkívül fontos, emblematikus kulturális esemény. Idén hogyan épül fel, mely programokat emelnél ki? Hát ugye a teljesség igénye nélkül, hiszen mindent biztos, hogy nem tudunk most elmondani.
1: Igen, ahogy beszélgettük, alapvetően hogy a pozsonyi pikniket és az érzést emeltük ki, de igen, azért vannak programok, amik akár az én szempontomból is, mint szervező, hogy kifejezetten kíváncsi vagyok rá. Például Halász Juditnak a felnőtteknek szóló kis műsorára nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert alapvetően Halász Juditról beszélünk, akkor gyerekeknek szóló, énekek gyerekeknek szóló programok, vagy koncertek, esetleg egy születésnapi aláfestő dalként, azt hiszem a top 3-ban a mai napig benne van, hogy felnőtteknek szóló dal, ez már egy ritkábban, és ráadásul pont egy olyan lemeze, amivel én Halász Juditnál Kép a tükörben című albumát ismertem meg először, ami vannak gyerekdalok, de vannak kifejezetten, ami gyerekként olyan fura volt, és visszahallgatva felnőttként, hogy ez felnőtteknek szól. Most ilyen dalokkal fogunk például Halász Judittól, aki különben ráadásul a 13. kerületnek egy díszpolgára is, és a Végszínháznak már réges-régi színésze, aki egy ilyen produkcióval érkezik hozzánk. Ugye ez is jellemzi a pikniket, hogy nagyon-nagyon sok rendhagyó programmal találkoznak. Ugye itt nagyon-nagyon sok mindenkit nagyon szívesen felsorolnék, de nem, ami biztos, hogy lesz, ugyanúgy Lukács Sándor előadásában Radnóti vers minden pikniken volt, szerintem talán a legelsőn is már volt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon régi hagyomány. Ugye piknik keretében köszöntöttük annó még Gyarmati Fanni nénit is, ugye Radnóti Miklós özvegyét, akinek még akkor a Pozsonyi úton levő színpad fölött volt az erkélye, tehát ez egy nagyon szép emlék, és akkor is Radnóti vers hangzott el természetesen. Az újpesti rakparton több nagykövetség is van, akik szintén jönnek produkciókkal és kitelepülésekkel, vagy Pozsony városának az együttműködését értelme, Pozsonyi piknik már hosszú évekre visszamenőleg, most is egy nagyon jó kis zenekart küldenek számunkra, aki egész biztos, hogy nagyon jó produkcióval fog megörvendeztetni minket. Egy másik abszolút önkéntes zenekarunk, és most már évek óta egyik kezdő produkció, és egyszer pár éve valami műsorban mondtam őket, nagyon hálásak voltak, úgyhogy most is mondom, az önkéntes dalolva. Gyakorlatilag elsőként...
0: Sohajda Attila, ugye?
1: Igen, elsőként jelentkeznek mindig, és nagyon-nagyon régről ismerem őket, és régen dolgoztam hangtechnikusként, és hangosítottam őket, nem is gondoltam, hogy utána évekig így fogom emlegetni őket, és itt minden évben találkozunk, ugye mindig mondjuk a piknik a nagy találkozások helyszíne, de meg fogunk emlékezni Hofi 90 címen Hofi Kézáról is, vagy lesz a Sükösdi Tambura zenekar is. A sok-sok színházi produkció mellett lesz táncház gyerekeknek az Angyalföldi Vadrózsával, akik most már 13. kerületben több ezer taggal működő, nagyon jó színvonalas és nagyon jó hangulatú közösség és társulat. Fenyő Miklós ugye ott élt és halt ugye Újlipótvárosban, úgyhogy rájuk pedig a József Attila Színház ugye a Made in Hungáriából hoz feledhetetlen perceket, és így megidézzük Fenyő Miklósnak is az emlékét. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon bőséges programkínálattal készülünk most is.
0: Hofira hogyan emlékeztek?
1: Hát ugye voltak közismert dalai.
0: Igen.
1: Lesznek bejátszások, lesz reményeim szerint nem marketing szempontból mondom, de tényleg meglepetés vendég, és bízom, ez még nekünk is, hogy ez sikerül, de lesz olyan, tehát ez egy nagyon izgalmas produkciónak szánnyú, némiképp formabontó lesz, tavaly Cipőre emlékeztünk, tehát ezek a produkcióink szintén itt nem a aréna élményre, hanem inkább szintén a közös élmény, a közös emlékezésre teremtünk megfelelő pillanatokat.
0: És hát Hofi egy állócsillag volt, akire hát ma is nagyon sokan nagy szeretettel emlékezünk, de Malek Miklósnak a barátja volt, és hát nagyon sok közös produkció is kapcsolódik az ő nevükhöz.
1: Igen, ebből is próbálunk meríteni.
0: Na, jól van. Jövünk vissza Bubics Ádámmal, a Pozsonyi Piknik főszervezőjével itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bubics Ádám, a Pozsonyi Piknik főszervezője, a Skol 13 divízió vezetője. Szeptember 5-e az idei dátum, a Pozsonyi Pikniken ekkor lehet majd találkozni. Hát az ismerőseinkkel, azokkal a színészekkel, akiket kedvelünk, azokkal az írókkal, akiknek a könyveit olvassuk. Ádám, ugye hétvége van, szeptember 5-én, hát mindig hétvégén rendezitek meg a Pozsonyi Pikniket, most nincs hétvége. Szóval, hogy azért ilyenkor a családok együtt szeretnek kimozdulni. Hogyan tudtok arról gondoskodni, nyilván ott van a fejetekben, hogy a különböző korosztályok, generációk mind-mind találjanak maguknak valamilyen programot?
1: Hát egyrészt mindenképpen azért készülünk erre, mert ezért vagyunk szervezők. Ami azt így hirtelen eszembe jutott, az akár a saját családom tekintetében, hogy nálunk a gyerekek már akár egy évesen is színházi élményhez jutnak. Diótörőt néztek végig, akkor legkisebb talán 2 éves volt a Erkel Színházba, és tehát ezt szokták meg. És azt hiszem, nem csak mi vagyunk ezzel így, nagyon sok gyerek, akár egy Pál utcai fiúk, vagy nagyon-nagyon sok színdarab, az abszolút meg tudja őket szólítani. Lehet, hogy mást érzékelnek, más áll össze bennük, de gyerekként is már erre fogékonyak. Tehát a klasszikus gyerekprogram, ugye említettem, van a Radnóti Miklós utca gyerek utcába változik, kézműves foglalkozásokkal, ezekkel a 360 fokos produkciókkal, interaktív programokkal, de a színházi darabok jelentős része is, a zenéje, a mondani valója, a mozgásvilága, a díszletelemek, esetleg a jelmezek kapcsán szintén nagyon nagy élményt jelentenek a gyerekeknek, a szülőknek és az idősebbeknek egyaránt. Tehát ez valahogy egy ilyen generációktól...
0: Régebb volt a fiataloknak.
1: Generációktól azt hiszem független program, és igazából még szakadékokat se láttuk. Tehát ezek a színdarabok, ezek nagyon sok akár a 10-20 éves korosztályhoz is elérnek, és szerintem magának, a pikniknek és az egész rendezvénynek a hangulata megint csak hoz egy olyan élményt, olyan érzést, ami korosztálytól függetlenül élvezni tudnak. Különben maga a pikniknek a elhelyezkedése is úgy érzem, hogy szerencsésen választottunk helyet. Ugye beszéltünk, hogy a kezdetekben a Pozsonyi út, ahol a gyönyörű szép fák, árnyas fák szegélyezik, de ahogy kinőttük, gyakorlatilag kikerültünk ugye az Újpest rakpartra, a felső rakpart, ami egy csodálatos panorámája van. Tehát egy olyan házak árnyékában mozgunk, mint a Palatinus házak. Tehát egy olyan helyszínünk is van, ami már építészetileg környezetét tekintve is már egy kellemes hangulatot sugároz, és itt sikerül egy olyan pezsgést hozni, ami alapvetően már maga az érzés is jó korosztálytól függetlenül végigmenni, de hogy még a gyerekeken így kicsit gondolkozva van, ott egy a panka közösségi térkülönben azon a napon, ami ott van a rakparton, várja a legkisebbeket, tehát van egy úgymond ilyen kisebb pihenő hely, ami a legkisebb gyerekekkel érkezőknek is talán segítséget jelent, de a rendezvény végében ott van a Szent István Park, ami pihenésre, játszóterezésre remek alkalmat jelent. Tehát így igazából a legkisebbektől, a legidősebbeken át mindenki meg tudja találni a piknik élményét.
0: Ádám, amikor ott vagy a pikniken, és végig sétálsz, hiszen azért ezt teszed, nem is tudom hányszor egyébként, akkor mire figyelsz? Tehát, hogy az emberek interakciójára, arra, hogy mi zajlik a színpadon, arra, hogy hogyan érzik magukat éppen a jelenlévők, szóval, hogy mi az, ami neked nagyon fontos benyomás?
1: Hát talán így végig sétálva, és nagyon sokszor végig sétálva, gyakorlatilag a látogatók szemszögéből nézem a rendezőt, tehát ha mint szervező, mint rendező, ha úgymond elbújok a színpad mögött, akkor persze rengeteg emberrel találkozhatok, nagyon sok hírességgel, és az egész biztos, hogy rendkívül nagy örömet okoz, de nem ezért vagyok ott, és különben ők is kiszoktak onnan jönni, hogy mondtam, hogy így tudom azt a nézőpontot megtalálni, amit a közösség is. Akkor látom, hogy esetleg néződe megteltek a kukák, vagy akkor látom azt is, hogy melyik az, amelyik kitelepülő stand esetleg sikeresebb volt, és jövőre azt mondjuk, hogy lehet, hogy akkor egy kicsit arrébb gyere, hogy ott több helyed legyen. Tehát, hogy folyamatában érezzem a keringést, és folyamatában lehető leggyorsabban tudjunk reagálni arra, ha valami korrekcióra van szükség, és a lehető legtöbb impulzust összeszedjem, ami már a következő évre szól mindig.
0: Utánozhatatlan és felejthetetlen atmoszféra, aminek hát te is a részese vagy ott. Nem is tudom, hányad magaddal körülbelül?
1: Hát az napi stáb az azért már 50-60 embert aha. jelent, de az alapokat egy ilyen 10-15 fős stáb, aki már gyakorlatilag a pikniket követő hét végétől elkezd ezen dolgozni mindig.
0: Hát akkor most gondolom, hogy erős forgásban vagytok, és már minden idegszálatok a pozsonyi pikniken van. Én kívánom, hogy legyen ez az idei szeptember 5-i esemény is olyan fergeteges, emblematikus, mint amilyen minden évben, amit 17 éve műveltek. Nagyon sok sikert kívánok, sétálgassál ott sokat. Találkozunk.
1: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit nagyon sok szeretettel.
0: Bubics Ádám volt a vendégem, a pozsonyi piknik főszervezője, a Skolt 13 divízió vezetője itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Folytatódik a kissé szeles nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten. A találkozón a miniszterelnök arról tájékoztatta António Costát, hogy a kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Emellett hangsúlyozta, hogy a kabinet mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyar Péter egyúttal hozzátette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Robert Fico miniszterelnök közölte, Pozsony az Európai Unió bíróságához fordul, miután a júniusban jóváhagyott módosítás kivonja a tilalom alól azokat a növényeket, amelyeket az új génkezelési technikákkal állítanak elő. Korábban három magyar civil szervezet is kifogásolta a módosítást, és azt kérte Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy védje meg Magyarország GMO mentességét. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. A behozatali tilalmat azért rendelték el, mert a dél-amerikai ország nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy megfelel az állatok vakcinázását illetően az EU szabványainak. A korlátozás a feldolgozott hústermékek mellett várhatóan a baromfira, a tojásra és a mézre is kiterjed. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Ma éjjeltől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatai. Az ezeket közlő weboldalon először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket. Szinte mindenhol derült az ég, csak elszórtan, főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. A forgalom irányonként egy sávban halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Üremi körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlés utcai felüljárótól és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában, mától megváltozott a forgalmi rend a Tél utcánál. Megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. Az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt csak egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak vízvezeték javítás miatt. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.

Nagyon nagy szeretettel és jó sok tánccal kívánok, jó reggelt minden kedves hallgatónknak szeptember 3-án egy csütörtökön a tánc dvorzsáknak köszönhető. A szeretet az csak úgy jön, a csütörtök pedig előttünk áll, úgyhogy élvezzük az előttünk álló, hát nyilván ezt meg kellett ismételnem az állást rendelkezésre állás miatt, szóval a kevesebb mint 3 órában könnyedség lesz, meg nyugalom, meg sok-sok Hilda nap köszöntés, a csobánokat is felköszöntjük, mert nem tudom, hogy honnan ered, Görbe Nóra és Sáfár Anikó is természetesen megkapja a jól megérdemelt születésnapi köszöntését már most, de ha lehetséges, akkor olyan beszélgetésekkel és témákkal is megajándékozzuk önöket, amik egyrészt utána majd elérhetők Spotify-on, tehát ha a sürgős mosogatnivalójuk, a gyereknek uzsi csomagolási feladatuk akadt volna, akkor semmit nem mulasztottak el, mert minden megismételhető és újrahallgatható, de hát a legfontosabbak a témáink közül a jó érzésre vonatkozóak. Jó érzés, hogy kocintásra invitálhatok mindenkit 7 óra 27 perckor a reggeli expresszben. Hétvégén ugyanis immáron 36-szor Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál, úgyhogy egy régi, hagyományos esemény lesz ez sok-sok pincével, pincejárattal, na de sok-sok zenével, focisták éneklésével, akár hiszik, akár nem, természetesen sok-sok nemzetiséggel, mert hogy ez, bármint hogy Budafok Tétényigen is egy rendkívül színes déli része Budapestnek, úgyhogy Karsai Ferenc Budafok Tétény polgármestere hívja majd meg önöket hétvégére, tehát a Budapoki Pezsgő és Bor Fesztiválra. Aztán pedig fölhívjuk a figyelmet, hogy legyenek lusták, vagy vallják be, hogyha valamit nem érnek el, akár a távolságok miatt. A 6. E-Színház Fesztivál kezdődik el szeptember 18-án, és ebben az a jó, nem abban, hogy elkezdődik, hanem hogy egyáltalán létezik ilyen, hogy tényleg akár otthon, akár valami kellemes helyen sokan egy jeggyel, de élvezhetők az országból bárhonnan jött színházi előadások. Mi most a Radnóti Miklós Színház Istentelen Ifjúság című előadására hívjuk fel a figyelmet, természetesen csak hangban, mert hogy képben és hangban majd ez élvezhető az E-Színház oldalán, tehát 6. E-Színház Fesztivál 18-ától 10 napon át, a mi vendégünk pedig Porogi Ádám lesz, aki ebben az Ödön von Horváth, illetve 2 Ödön von Horváth írásból készült darabban a tanár szerepét játsza, és megosztja velünk, hogy nehéz-e úgy játszani, amikor kamerák vannak a színpadon, nehéz-e úgy játszani, amikor tulajdonképpen élő közönség is van, és kamerák vannak, szóval nem bonyolítom tovább, de az E-Színház egy remek dolog, és mint már mondtam, ez a 6. alkalom. Úgyhogy igenis, van létjogosultsága. Ha már számok itt kamerával, meg hogy hanyadik a sorban egy-egy rendezvény, akkor jöjjön a 4 láb. A Nemzeti Lovas Színház hívja fel a figyelmet az Osztály Vigyázz Jótékonysági Gála estjére, és azért, ha lehet, Pintér Tibort, a Nemzeti Lovas Színház igazgatóját és alapítóját arról is faggatom, hogy hogyan indul az új évad, kockacukorral-e, vagy zabbal-e, vagy az abszolút nem ideillik, illetve a kincsem parkba illik, lesznek értelmes és lesznek kevésbé értelmes kérdéseim, de természetesen, ha lovakról van szó, akkor nálam alapvető érzelem a félelem, amit most cseréljenek ki könnyedségre és nyugalomra, tehát minden Hilda egy gyönyörű női név viselőjének boldog névnapot kívánok, önöknek pedig elviselhető, könnyed és nyugodt klasszik nyitányt szeptember 3-án csütörtökön.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés helyett előtt egy kis simogatás, mert hogy megígértem, hogy névnapozunk, és természetesen minden Hildának kívánunk sok csokoládét, puszit, avagy virágot, annak ellenére, hogy nevük igen harcias, mert hogy szó szerint harcot jelent a Hild tő, mert sok ilyen germán eredetű női név van, amiben megtalálható a Hild. Itt rokon névként mondjuk a Hildelita jön, és tényleg harc és küzdelem a jelentése, de minden harc és küzdelem meg izzadás vérveríték nélkül. Kívánok boldogságot, könnyedséget és nyugalmat minden kedves Hildának, illetve minden kedves Csobánkának, vagy Csobánnak. A női párja a Csobánka, a Csobán férfi névnek, ami nagyon régi, a Csabán név változata. Ez lehet, hogy egy török eredetű méltóság név volt, vagy pedig összefügg a románból átvett Csobán szóval, ennek pásztora jelentése. Hogy nekem ki a pásztorom, az most nem számít, viszont vissza kell térnem az útravalóhoz, és tényleg vissza kell térnem a visszarendeződéshez. Ez egy igazi szeptemberi téma. Nem az újrakezdés lendülete, hanem amikor a nyár után lassan visszatalálunk a saját ritmusunkhoz, mindennapunkhoz, önmagunkhoz, a munkákhoz. Marcus Aureliustól választottuk az idézetet, az Elmélkedések negyedik könyvének ez a 49. fejezetéből van. Ő az ókori roma vérzivataros éveiben vetette papírra filozófiai elmélkedéseit. Tegnap Plutarkosz volt, ma Marcus Aurelius, hát nem adjuk alább. Szóval Marcus Aurelius gondolatai és tanácsai közel két évezred elteltével sem veszítettek érvényességükből. Eredetileg görögül írta feljegyzéseit, és a mai napig a világirodalom legolvasottabb művei közé tartoznak. A papírra vetett gondolatok köztük az a mondat, ami mára legyen a mi útravalónk: légy olyan, mint a sziklaszirt, amelynek hullámai újra meg újra neki csapódnak. Ő mégis szilárdan áll. Mármint a tenger hullámai csapódnak neki, a sziklaszirtnek, de ezt nem kell lefordítanom. Szóval tartsák magukat magukhoz, meg ahhoz is, hogy tulajdonképpen egy szép nap elibé nézünk, szeptember 3-án, csütörtökön, útravalóval vagy anélkül, sok-sok Hildával, meg jó kívánsággal, de az biztos, hogy a Klasszik Nyitánynak köszönhetően könnyedén és nyugodtan.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Köszöntöm Önöket, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 2-ának délelőttjén Budapesten részben felhős, de kellemesen napos időre ébredhetünk. A hőmérséklet gyorsan emelkedik a 28 fokos csúcsérték felé a mérsékelt nyugati szélben. Régi kalendáriumok szerint az őszi búza és repce vetésének kezdetét jelzi ez az időszak, és a gazdák úgy tartották, akkor a szeptemberi tiszta égbolt bőséges jövő évi termést ígér. Bár az ég most kegyes hozzánk, a történelem azért tartogatott már fagyos meglepetést. 1940-ben ezen a reggelen mindössze 6,3 fokot mértek a fővárosban, ami a mai napig is élő napi hideg rekord. A mai kellemes időnk tehát igazi ajándék.
2: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
3: 7 óra 27 perc, kocintásra, vigalomra, de ha a Klasszik Rádió szelleménél maradunk, akkor kulturális programokra invitáljuk nem sokára Önöket a déli végekre. Egészen pontosan Budafok Tétényben, mert hogy 36. alkalommal rendezik meg a Budafoki Pezsgő és Borfesztivált, hogy ez miért az évfordulók éve, hogy a 10 órakor szombaton kezdődő a borrendek felvonulásával és szőlőáldással induló esemény, miért kapcsolódik a nemzetiségekhez, hogy jön ide a foci, és hogy bor és pezsgő ellenére miért is várnak nagyon sok kicsit, nos erről beszélgetünk a Reggeli Express vendégével, Karsai Ferenccel, Budafok Tétény polgármesterével.
4: A magyarországi borkultúrának Budafok Tétény mindig is része volt, hiszen egyrészt a római kor óta termesztenek nálunk szőlőt, másrészt pedig 125 éves a Sósi István Borászati Technikum és Szakképző Iskola, első magyar pincemester képző iskola volt, és gyakorlatilag minden nagy patinás borász család sarja itt megfordult. Ez egy családi program, ahol a gyerekeknek, a szülőknek és minden családtagnak tudunk kínálni olyan programot, amiben jól érzi magát, akár apuka megőrzött is, amíg a gyerek játszik a gyermekligetben. Igyekszünk igényesek lenni a fellépők kiválasztásában. Aztán kapcsolódik a rendezvényhez a másik nagy programfolyamunk, a pincejárat, minden hónap első szombatja, az nyitott pincéket jelent Budafokon, és ehhez egy tehetségkutató rendezvényünk is társul, könnyű zenei tehetségkutató rendezvényt most már évtizedes hagyománnyal csinálunk, és ott az egyik legfontosabb díj, hogy nagy színpadot kap a nyertes, és ennek a helye itt van a Borfesztiválon.
3: Van még egy szép kerek szám, amiről illik tudnunk.
4: Igen, 100 éves Budafok, mármint, hogy 100 éve város, és ez egy másik nagy rendezvény sorozat, amiben szintén illeszkedik a Borfesztivál, és mi büszkék vagyunk, tehát az a jelmondata a településnek, hogy kisváros a nagyvárosban, entitás itt élni, és az itt élők döntő többsége büszke rá, hogy itt él, illetve még büszkébb, hogyha a szülei, nagyszülei, dédszülei és egyéb felmenői itt élnek. Sváb gyökereink vannak, 1950-ben három németajkú, alapvetően németajkú települést csatoltak Budapesthez, akkor 22. kerület néven utolsóként, és ezek a települések a mai napig őrzik a saját arcukat, a saját hagyományaikat, és ezeknek egy markáns része a nemzetiségi kultúra, és akkor megint itt vagyunk a Borfesztiválnál, itt az összes nemzetiségi önkormányzat saját műsorral lép fel. Amikor már a helyiek magukénak érzik, azért a 36-nál hogy ez nagyjából természetes, onnantól kezdve ez alap, hogy megjelennek. Tehát mindenki rajtuk keresztül próbáljuk meg elérni azokat a vendégeket, akik nem a településről érkeznek, hívja el mindenki a barátait, a rokonságát, és mutassa meg neki büszkén helyi lokálpatriótaként, hogy mi mindent kínálunk. Egyébként nem csak a borfesztiválon, hiszen Budafok tétényként meghatározó terméke, itt idézőjelben értsük a terméket, a bor és a pezsgő, illetve a másik az a kultúra, és akkor itt tudom említeni mondjuk a Törley József által említett pezsgős céget, bár a fénykorban több mint 20 pezsgőgyár, pezsgőműhely működött, és ebből most is már visszaépült 10 körül, illetve a másik név, amit, vagy márkanév, amit tudok említeni, az a budafoki Dohnányi Ernő szimfonikus zenekar. Ezekkel jól jellemezhető, hogy mi az, ami a itt élők számára fontos. Sok közösségünk van, egymásra figyelő emberek és közösségek, ez manapság egy nagyvárosban, a kisvárosi lét, hogy visszautaljak a jelmondatunkra jeleként, egy óriási érték, amit igyekszünk megőrizni minden eszközzel. Amire én személy szerint nagyon büszke vagyok, ez már egy következő gondolat, a BMTL labdarúgó csapatának törzs szurkolói, az ultrák is fellépnek saját zenei programmal.
3: Tehát hát testnevelés, tanártól mi mást várnék, persze.
4: Igen, tehát a szurkolói rigmusaik és dalaik elhangoznak színpadon, és én azért vagyok rájuk nagyon büszke, mert ők mindenütt a kulturált biztatást helyezik előtérbe, és mindenütt arra törekednek, hogy az ellenfél szurkolóival egy jó kapcsolatot alakítsanak ki, és együtt biztassák mindenki a saját csapatát. Tehát ez a magyar labdarúgás kultúrának egy nagyon üdítő és szerintem előremutató színfogja, és na, többek közt CD-t adtak ki a dalaikból, és ezt elő is adják itt a borfesztiválon. De nem csak zenei a kulturális kínálat, egyébként tudok sorolni Takács Tamás Blues Band nagy kedvenceim, de lesz Paulina, vagy Vecsei Hán Miklós az Etnofon zenei társulással. Tényleg meg kell nézni a budafoki borfesztivál.hu. Mihály Ermirtil, kerületi lakos vendégünk, a Budafok Big Band is, hogy a helyi kapcsolódásokat mondjam. A budafoki Dohnányi Ernő szimfonikus zenekar koncertje nyitja egyébként a rendezvény sorozatot, és vannak képzőművészeink, táncosaink, és van múzeumunk is, a barlanglakás emlékkiállítás. Tóth Győzőné egykori szobáját és konyháját, egy igazi barlanglakást az eredeti felszereléssel, és persze az életet, ami itt zajlott, mutatjuk be. Magdolna udvarban a 100 éves Budafokról egy exkluzív kiállítást, életképek Budafok tétény története napjainkig című kiállítást lehet megnézni, most fog megnyitni, tehát ez most debütál, úgyhogy tessék eljönni, mert mindenki jól fogja itt érezni magát.
3: Ne felejtsék, pohár ott is elérhető, ne felejtsék, budafokiborfesztivál.hu, és ne felejtsék el velem együtt megköszönni a beszélgetést Kassai Ferencnek, Budafok tétény polgármesterének, hétvégén tehát irány a 36. Budafoki Pezsgő és Borfesztivál. Egészségükre!
2: Klasszik Rádió 92.1.
3: Induljon a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, hozzuk közelebb a kortársat és közelebb a veszélyt. Az első az mindenképpen jól hangzik, mert ugye egy koncertre invitálom önöket ma este 6 órára az 5 Pacsirta szalomba, kortársak és klasszikusok. Ez már a zenei sorozat a 10. évébe lépő zenei sorozat része. A házigazda most is Madarász Iván zeneszerző, a cél pedig, hogy a kortárs magyar zenét hozzák közelebb a közönséghez a mai előadókkal, akik Molnár Anna mezzoszoprán és Szőcs Henrik, aki zongorán működik. Majd közre Molnár Anna sokoldalú, izgalmas hangszínű, kísérletező, határfeszegető alkotásokban is résztvállaló művész. Karrierjében pedig kiemelt szerepe van a kortárs és a barokk zenének, a dalműfajoknak, műfajának és az operának. Szőcs Henrik, artisztus és cifra tehetségdíjas fiatal magyar zongorista, az Öt Pacsirta Szalon közönsége már több aldaláról is megismerhette, változatos kamaraformációkban és szólóban, kortárs és nem kortárs műsorokban egyaránt. A mai menü kezdődik Tóth Péter, Dobri Dániel, Madarász Iván művével, aztán folytatódik Schubert, Liszter, Strausszal, jön Bánkövi Gyula, és itt lesz majd Fekete Gyula Kabaré Dalok című műve karafiát Orsolya verseire, amiből nem egyet, hanem egy fecskét hoz el, tehát Molnár Anna és Szőcs Henrik ma az Öt Pacsirta Szalonban 6 órai kezdettel is, hogyha mondtam, hogy jöjjön a veszély. Európa egyik legtitokzatosabb és legjobban rejtőzködő kígyója a Rákosi Vipera, és Rákosi Vipera nap lesz, nem máshol, mint a fővárosi állat- és növénykertben. Természetesen a ritkaság a lábunk alatt nem hever majd, hanem szakavatott és hozzáértő szakértők mutatják meg nekünk, és jobban megismerhetjük majd ezt a csodálatos, de sajnos a kihalás szélén levő és élő állatot. Fókuszban a védelem, a rákosi vipera biológiai sajátosságaival, valamint a figyelemfelhívással arra a kitartó természetvédelmi munkára, amellyel szakemberek óvják-e faj fennmaradását. Őrizzük meg a hidegvérűeket, mindent a kígyókról is ünnepeljük a rákosi viperát, tehát 5-én a fővárosi állat- és növénykertben. Bármilyen sorrendben mondom, ez egy remek szombati program lesz, némi sziszegéssel, de sok kedvességgel. Így könnyítsünk tehát a félelmünkön, és ez múljon el. De a jó szórakozás sosem, úgyhogy azt kívánunk minden kedves hallgatónknak.

Klasszik Rádió 92, egy szeptember 3-án, egy csütörtökön reggel 3:48 tájéken járunk. A jól megérdemelt munkában menést gyakorolják az iskolások, és nagyon sok iskolás jár mondjuk az Ötvösbe, vagy nagyon sokan laknak Ötvös József utcában, esetleg jártak az Eltére. Ez a családnév, az Ötvös, rendkívül híres, és nagyon sokat tettek hozzá az Ötvösök Magyarország fejlődéséhez és jólétéhez. A mai nap arról nevezetes, hogy 1813. szeptember 3-án született. Na most nagy levegőt kell vennem, Vásárosnaményi Báró Ötvös József Károly Bertalan Adalbert, magyar jogász író, a Batthyány kormány, majd az Andrássy kormány vallás és közoktatás ügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság első elnöke, és már elnézést, de Ötvös Loránd fizikus apja, úgyhogy így, mint szülő is elhíresült, és érdemes lenne róla beszélni, de hát nagyon fontos az ő magyar oktatásban játszott szerepe, úgyhogy ajánlom mindenkinek a rubikon.hu cikkét Tarján M. Tamástól, igen, részletesen foglalkozik Ötvös Józseffel, ő is a születésnapja kapcsán, tehát, hogy miért is fontos nevét az utókor elsősorban az 1868. évi népoktatási, illetve a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában megalkotott törvénye kapcsán őrizte meg. Egyébként a centralisták reformkori vezére volt, politikai filozófusként, szépíróként egyaránt kiemelkedő, ha a falu jegyzőjére gondolunk, akkor regényben, ha a megfagyott gyermekre például, akkor versben, és versei el is érhetők a magyar elektronikus könyvtárban, úgyhogy érdemes megtekinteni. Ötvös József a Széchenyi Kossuth vitában Kossuth mellett foglalt volna állást, de még nála is, vagy tőle is különbözőbb felfogásban. Igazán centralista volt, aztán jött az első kultuszminisztersége, fáradhatatlan munkabírás jellemezte egyébként őt, szűk fél év alatt megreformálta az egyetemek működését, megalapozta az oktatás és tanulás szabadságát, kidolgozta a bevett felekezetek egyenlőségét, és a történeti felekezetek közé emelte az unitárius és a görög-keleti egyházakat, sőt 1848 nyarára elkészült az első magyar népoktatási törvény tervezet. Aztán a Batthyányi kabinet benyújtotta lemondását, Ötvös az országból távozott, és emigrációban Németföldön, főleg Münchenben élt. Aztán a neoabszolutizmus idején hazatért, hogy egy kis történelem órával is szolgáljak, de ilyenkor vagy ekkor már művelődés szervező, szépírói és tudományos munkásságára fordította energiáit. Egyébként 1867-ben, kiegyezés, Deák Ferenc a február 17-én megalakított Andrássy kabinetben ismét megkapta a kultuszminiszteri tárcát, és lázas sietséggel kezdte meg a szükségesnek látott reformok kidolgozását, tehát népművelés, oktatás, iskola, és mint Ötvös Loránd apukája is érdemes megemlékezni, ha már az iskolákban, az utcákban nem tették meg Ötvös Józsefről, Báró Ötvös Józsefről, és utoljára olvasom föl akkor, hogy Vásárosnaményi Báró Ötvös József Károly Bertalan Adalbertről. Ez történelem is, ez kultúra is. Ebben volt sok líra, még egyszer a Megfagyott gyermek című versét. Azt ajánlom elolvasásra, nem annyira szörnyű, mint amennyire a cím sejteti. A falu jegyzője pedig, amennyire tudom, a kötelező olvasmányok, vagy legalábbis a választhatók közé tartozik. De folytassuk könnyedséggel és nyugalommal. Szeptember 3-án csütörtökön itt a Klasszik Nyitányban.

Klasszik Rádió 92. 1. szeptember 3-án néhány perc múlva érkeznek majd pontban a 8 órás hírek, azután pedig visszaszívok mindent, amit boomerként a digitális korszakról mondtam negatív értelemben, ugyanis a 6. E-Színház Fesztivál kapcsán beszélgetünk majd színházi előadásokról, amelyek megjelennek például az önök otthonában is egy monitoron. Szóval az a lényeg ennek a fesztiválnak, hogy szeressék a 10 estét, a 17 előadást szeptember 18-a és 27-e között, és egyébként már most szólok, hogy egy verseny is kapcsolódik ehhez a fesztiválhoz, zsűrivel és persze közönség szavazással, úgyhogy önök is lehetnek zsűrik, csak hozzám hasonlóan felejtsék el, hogy a digitalizáció vagy az internet rossz, már most keressék meg az elszínház.hu oldalt, aztán mi érkezünk vissza majd a hírek után a Radnóti Miklós Színház egyik előadásának szereplőjével, az Ödön von Horváth két írásából összeállított Istentelen ifjúság című előadás tanár szereplőjével, Porogi Ádámmal. Szóval monitorok, mindenféle Winchesterek, tessék őket fölpörgetni, vagy maradni velünk könnyedén, és nyugodtan a klasszik nyitánnyal, és fölkészülni egy jó kis csárdásra most.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Folytatódik a kissé szeles nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten. A találkozón a miniszterelnök arról tájékoztatta António Costát, hogy a kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Emellett hangsúlyozta, hogy a kabinet mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyar Péter egyúttal hozzátette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Robert Fico miniszterelnök közölte, Pozsony az Európai Unió bíróságához fordul, miután a júniusban jóváhagyott módosítás kivonja a tilalom alól azokat a növényeket, amelyeket az új génkezelési technikákkal állítanak elő. Korábban 3 magyar civil szervezet is kifogásolta a módosítást, és azt kérte Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy védje meg Magyarország GMO mentességét. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. A behozatali tilalmat azért rendelték el, mert a dél-amerikai ország nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy megfelel az állatok vakcinázását illetően az EU szabványainak. A korlátozás a feldolgozott hústermékek mellett várhatóan a baromfira, a tojásra és a mézre is kiterjed. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Ma éjjeltől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatai. Az ezeket közlő weboldalon először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket. Szinte mindenhol derült az ég, csak elszórtan, főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban. Baleset okoz fennakadást a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. A forgalom irányonként egy sávban halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában, mától megváltozott a forgalmi rend a Tér utcánál, megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet arra a Tél utcába kanyarodni. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak vízvezeték javítás miatt. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 23. kerületben a Tarcsai utcában a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövid szakaszon csatornaépítés miatt. Német Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Szokás szerint sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat szeptember 3-án a csütörtökön reggel, 8 és 9 óra között, vagyis a továbbiakban pedig a színház veszi át a főszerepet, de valahogy másképpen ez az E-színház, ugyanis indul a 6. E-színház fesztivál, minden évben beszámolunk róla, és szerintem egyre többen élvezik az online előadásokat fotelből, nagyon sokan együtt, akár családdal, barátokkal az online térben, 9 napon át izgalmas vidéki és fővárosi színházak előadásait nézhetik meg. Nem a színházak izgalmasak, hanem az előadások. Maratoni színházi élmény, ráadásul az a szabadság is adott a nézőknek, illetve előfizetőknek, hogy szavazhatnak a kedvenc előadásra. Mi most a Radnóti egyik darabját veszük gorcső alá, illetve nem tudom, hogy kell ezt digitálisan mondani, az biztos, hogy Porogi Ádámmal beszélgetek majd, aki az Istentelen ifjúság című műben majd a tanár, de most nem tanárkodunk, hanem bélázunk, ami elnézést azt jelenti, hogy egy beszámolóra szeretném invitálni önöket. Ez a beszámoló majd Béla jóvoltából pénteken érkezik el önökhöz, a Bartók Béla út 32-be kell érte menni, a B32 galéria és kultúrtérbe. Béla pedig tulajdonképpen Lévai Béla, aki egy békéscsabai épület gépészmérnök, egyszer csak úgy döntött, hogy hátrahagyja az otthonát és belevág a világ felfedezésébe. Elindult 8 éve Új-Zélandra, Tasmániába, aztán Ausztráliában letelepedett, és jelentkezett az ausztrál kormány antarktiszi programjába. 15 hónapot töltött a világ egyik legtávolabbi pontján, a Mauson kutató állomáson, ott beszabályozó technikusként dolgozott. Egyébként a bázis a tudományos kutatást segíti. Az időjárástól és a tengeri jég vastagságától a kozmikus sugárzásig számos jelenséget figyelnek meg, és rögzítenek, valamit számolnak ki. Ezzel többek között a

Koncertó Budapestet hallják, Keller András vezényel, és Várjon Dénes ül a zongoránál. Önök pedig dőljenek hátra, és tegyék ezt így, amikor majd elszínházat néznek, akkor is.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: A Múzsa pedig felkészíti önöket, osszák be jól idejüket, bárhol is töltik azt. Szeptember 18-án kezdődik, és 10 napon át tart majd a 6. E-Színház Fesztivál 18 válogatott előadást hozva el az online térbe. Magyarország egyetlen online színházi fesztiválja, tehát megnyitja virtuális függönyét, bárhonnan visszanézhető, bárhonnan nézhető, sőt lehet szavazni a kedvenc előadásra is. 9 napon át izgalmas vidéki és fővárosi színházak előadásai egy kattintással bárhol, ahol éppen csak vagyunk. Ez nem csak maratoni színházi élmény, hanem ugye, mint közönségszavazás, beleszólás a díjadásba, de hát azért a fesztivál zárásaként szakmai zsűri is díjazza a kiemelkedő teljesítményeket. Lesz legjobb digitális adaptáció, legjobb női főszereplő, férfi főszereplő, látványtervezés. Na de visszatérve akkor a mi múzsánkra, most jöjjön egy beszélgetés a Radnóti Miklós Színház előadásáról, ami két írásból készült, mindkettő alkotója Ödön von Horvát, a cím Istentelen ifjúság, a rendező Nagy Péter István, itt a vendégünk pedig Porogi Ádám, a darabban a tanár. Te filmben otthon vagy. Ez itt mennyire más? Hogyan lehet egy színházi előadást átadni, úgyhogy tulajdonképpen technikailag ezek filmes eszközök, de hát nem erről van szó.
2: Eleve az előadásról a felvétel azért több kamerával készült. Tehát van olyan kamera, ami közelít vesz, van olyan, ami totált, és akkor a rendezővel az elszínházasok úgy vágják össze, hogy ez képernyőn minél élvezhetőbb legyen. Tehát azért ez egy másfajta élmény a nézőnek, mint hogyha élőben nézni az előadást. Hát nem is tudom, egy ilyen vegyítése lehet a filmnek, meg a színháznak. És közben egyébként közönségünk is volt, amikor a felvétel készült, tehát azért van egy visszahatása ránk játszókra is annak, hogy reagál a közönség. Mert egyébként érdekes, hogy ilyenkor a közönség mindig picit más, mint hogyha nincsenek körülöttük kamerák, tehát ők sem annyira spontának egy darabig, de aztán bevonódnak.
1: Annyira komoly témájú ez az Ödön von Horváth regény, meg a korunk gyermeke is. Van egy jelző, amit tudnál mondani? Ez fáj, ez az előadás?
2: Nem ezt a jelzőt használnám. Azt hiszem, inkább megvilágító, és hogyha ez fájdalmas, akkor fájni is tud. Ugye ez a 30-as években íródott, hiszen mindkét kis regény, már a Hitler hatalomra jutása után. Tehát van egy ilyen közvetlen környezete, ami egy ilyen totalitárius rendszert mutat be, illetve annak a hatását az emberekre. Elsősorban a diákokra, de egyébként az egész társadalomra. De azért, hogyha tágabban nézzük, hogy miről beszél, akkor valójában olyan kérdéseket tesz föl, hogy mi az a személyiség, és mennyire befolyásolják a személyiségünket azok az üzenetek, amiket folyamatosan mindenhonnan hallunk, ma is. És nem csak a politikai üzenetekre gondolok, hanem akár a reklámokra, amikkel tele van a net, vagy akár az utcák, vagy a televízió. Tehát anélkül, hogy tudnánk, ezek az üzenetek szépen leszivárognak a tudatalattinkba, és megváltoztatnak minket. És igazából erről beszél. Na most, hogy ez fájdalmas, azt hiszem annak fájdalmas, aki erről nem akar tudomást venni, tehát máshonnan nézve ez felszabadító is lehet, hogy erről valaki már majdnem 100 évvel ezelőtt is ilyen pontosan írt.
1: Ha mi egy olyan környezetben élünk, akkor egyáltalán van jogunk kimondani, hogy az általad megformált tanár, hát legalábbis gyáva vagy megalkuvó. Szabad nekünk így ítélkeznünk?
2: Hát azt hiszem, ezek mind leegyszerűsítenék a karaktert, tehát hál' Istennek azért összetettebben van annál megírva, hogy egy-két ilyen jelző be lehetne skatujázni. Tehát azt hiszem, hogy vannak gyáva tettei, és aztán vannak bátor tettei, ugye szokták mondani, hogy nem az a bátor, aki nem fél, hanem aki a félelem ellenére meg tud lépni dolgokat, ezeket végül meglépi ez a tanár, akkor is, hogyha már lehet, hogy kicsit későn. Tipikus példája annak az embernek, aki azt hiszi, hogy kívül tud maradni a világ negatív befolyásán, de valójában már rég a része. Hierarchia az létezik, de érdekes módon azért nem ilyen egyszerű, hogy tanár-diák felállás. Tehát amikor például az egyik diák apja bejön az iskolába és megfenyegeti a tanárt, hogy merészelte ezt vagy azt oktatni, ami szembe megy a párt hivatalos iránymutatásával, akkor azért, és utána az igazgató behívja a tanárt, hogy ilyen meg ilyen jelzéseket kaptunk, akkor azért felvetődik, hogy ez a hierarchia valójában hogy működik. Talán nem mindig volt ekkora hatása egy gondolatnak, tehát egy Facebook bejegyzésnek mondjuk. Tehát az biztos, hogy valahogy a felelősség is nagyobb lenne. Azt hiszem, hogy mondjuk a személyiségek nem biztos, hogy fejlettebbek vagy érettebbek, mint akár 1000 éve. Úgyhogy igen, ebben a világban élünk, és erről már az Udön Forvát is beszél. Szerintem ez azóta csak még inkább nagyobb lett a felelősségre való igény vagy szükség. Én, mint színész, ilyenkor mindig azt képzelem el, mint hogyha intim módon csak egy nézővel megosztanám a gondolataimat. Tehát nem az van bennem, hogy én most előadok, hanem ezt próbálom elképzelni, hogy mint hogyha valakinek négy szem közt, mint egy pszichológusnak, vagy nem tudom, egy papnak gyónáskor, vagy a legjobb barátomnak, most így kijönteném azt, ami igazán nyomaszt, és akkor utána egy váltás, amikor jön a következő jelenet, ahol más szereplőkkel kommunikálok.
1: Ilyen tehát egy e-színházi felvétel egy e-színész személyével, ha létezik ilyen, az biztos, hogy Nagy Péter István rendezésében a 6. e-színház fesztiválon élvezhető a Radnóti Miklós Színház Istentelen Ifjúság című darabja. Mi pedig folytatjuk majd a beszélgetést a tanár szerepét alakító Porogi Ádámmal. Előre szólok, itt is van jegyvásárlás, csak éppen digitálisan, ami kényelmes, könnyű, na de azért benne van a színházi szépség is, bennünk pedig a könnyedség és a nyugalom.

0: Klasszik Rádió 92.1 még mindig az E-Színház Fesztiválra invitáljuk önöket, de nem kell sehova sem menni, maradhatnak akár otthon is, vagy egy baráti társaságban. Ez ugyanis egy digitális színházi kavalkád. Már 10 estéről, 17 előadásról beszélhetünk szeptember 18-a és 27-e között. Ez minden évben a kortárs magyar színház ünnepe az online térben, és most mi beszélgethetünk a Radnóti Miklós Színház E-Színház darabjáról. Ödön von Horváth Istentelet ifjúság című műve a regényből, illetve a Korunk gyermeke című mű motívumait is felhasználva, a rendező Nagy Péter István, itt a vendégünk pedig a tanár szerepét játszó Porogi Ádám. Ezek aktuális kérdések, amik élnek a mai a 21. századi Porogi Ádám fejében? Ez rátalált ez a darab valamire?
1: Hogy sokféleképpen meg lehet élni ezt szerintem. Hát mindenképp rám talált, de ez valahogy mindig a munkánk, hogy amikor mondjuk elsőre nem is tűnik közelinek egy darab, akkor is, hogy megy a próba folyamat, egyre közelebb kerülünk hozzá. Na most itt ráadásul azért már egyből voltak olyan kapcsolódási pontjaim, amik nem feltétlen vannak mindig. Ezek ilyen, gyakran ilyen személyes apróságok, hogy mondjuk az én szüleim is tanárok, tehát van közöm ehhez a szakmához. Egész gyerekkoromban azt figyeltem, hogy mivel jár az, hogy az ember reggel fölkel és bemegy tanítani, aztán este dolgozatokat javít.
0: Te nem tudod, mert hát ott játszol, és mondtad is, hogy nincs közöd nagyon ehhez, de aki ott ült, vagy aki nézi monitoron, az máshogy lát? Más magatartás?
1: Azt hiszem, hogy mind a kettőnek megvan a maga előnye. Tehát amikor élőben nézünk egy színházi előadást, akkor az ott és akkor és abban a pillanatban történik, és benne van az a kiszámíthatatlansági tényező, ami egy felvételen nincs. Tehát sejtjük, hogy nem fog lemenni a felvétel, hogyha a következő pillanatban leszakadt az ég, de a színházban el tudunk oda jutni, hogy a néző ne tudja, hogy mi lesz a következő pillanatban. Viszont a felvételen meg talán olyan apróságokat is láthat a néző, amit egyébként élőben nem, hiszen akkor az egész színpadképet nézi, a szeme ide vagy oda tévedhet, de tulajdonképpen a felvételen ott a rendező vezeti ezt, hogy a szem hova megy, és olyan apróságokra tudja fölhívni a figyelmet, ami lehet, hogy egyébként elkerülné a néző figyelmét, hogyha élőben nézné.
0: Ez a jó szolgálati szerep is, hogy közelebb hoz előadásokat. Az Elhisz Színház, az Elhisz Fesztivál, aztán meg pláne. Te néznél?
1: Én néznék abszolút, igen? Mindenképp fontos, és ráadásul olyan előadást is meg lehet nézni, ami mondjuk egy másik városban van, tehát egész egyszerűen fizikailag is nehezebb lenne eljutni rá. Tehát persze. És tavaly is nagyon jó élmény volt, akkor a Vége című darabunkkal versenyeztünk, és nagyon sok ember visszajelezte, hogy végül úgy tudta megnézni, és hogy nagyon tetszett neki. Vagy a színházban is látta, de még úgy is megnézte, és akkor egy egész másfajta élményt adott neki. Nem rosszabbat, nem jobbat, hanem másfajtát, úgyhogy mindenképp egy nagyszerű dolog. Ez nem kérdés.
0: Neked a növényevővel most lesz sok feladatod, szeptemberben az 5-ös 10-ben sokat lesztek.
1: De majd meglátjuk, hogy jó lesz. Volt egy ilyen is előbemutatónk, tehát tavasszal már valamennyire bepróbáltuk. Egy nagyon érdekes regény, Han Kang nevű koreai szerző, dél-koreai, Nobel-díjat is nyert ezzel a regénnyel. Egyébként nagyon tetszik a magyar fordítása, mert angolul ez a The Vegetarian,
0: az nem
1: a növényevő egy jóval erősebb szó, mint egy vegetáriánus. És hát tulajdonképpen egy nő történetét mutatja be, nagyon bátran. Azt hiszem ez az a jelző, ami így elsőre eszembe jut. Szóval olyan élethelyzetekbe kerül, és olyan dolgok történnek vele, pusztán azért, mert rájön, hogy nem akar úgy élni, ahogy eddig, és nem akar ártani innentől kezdve senkinek, és innentől kezdve olyan helyzetekbe kerül, ami nagyon durva. Úgyhogy igazából olyan nézőknek ajánlom, akik nem ijednek.
0: Indítsunk el egy évadot is. Látsz előre? Mennyire látsz előre?
1: Ugye a növényevővel kezdünk.
0: Igen.
1: utána a Nagy Péter István, aki egyébként az Istentelen ifjúságot is rendezte, ő vele fogok dolgozni. Ez a Patrick Melrose című regény adaptáció lesz. Utána a Keresztes Tamással és végül a Kovács D. Dániellel. Az egyik egy regény adaptáció, Vacsora címmel, a másik pedig a Csehov három nővérének a feldolgozása lesz, amit majd tavasszal mutatunk be a Radnóti Színházban.
0: Film és színház.
1: Hát én szerintem ezt a Törőcsik Mari mondta, aki nálam nyilván milliószor többet tudott, de az én sovány tapasztalataim, azok, vagy a hozzáképes sovány tapasztalataim, azok ugyanezek voltak, hogy igazából ugyanúgy kell játszani, csak a filmben kisebbe. Tehát, hogy nem, a színpadon mindig arra gondolok, hogy a legelső és a legutolsó, legelső sornak még legyek hiteles, a legutolsóhoz meg jusson el valahogy a kettő, ezt az energetikai teret belőni, ami a nézőtér így. A filmben meg egyszerűen olyan közelül a néző, ahol a kamera. És még ettől, ugye még az is kérdés, hogy mennyire van rám közelítve. Tehát, hogyha nagyon, akkor igazából csak arra kell koncentrálni, hogy ne játszak. Legalábbis nekem eddig ezek a tapasztalataim. Na most itt, amikor az Istentelent játszottuk, akkor én nem gondolkodtam azon, hogy most ne színházi módon játszak ebbe az értelembe, hiszen ott ültek a nézők, és azért nekik is szólt, hanem úgy gondoltam, hogy ez a színházasok és a rendezőnk dolga, hogy majd leválasszák azt, ami közeli, azt, ami totál, és majd szépen összerakják. Hogyha én játék közben ezen gondolkodtam volna, hogy hú, most biztos közelit vesznek rólam, úgyhogy visszafogom a játékot, akkor a legutolsó sor nem hallott volna, és az nem lett volna becsületes velük szemben.
0: Mi nagyon becsületesen megköszönjük a beszélgetést Porogi Ádám színművésznek, aki a Radnóti Miklós Színházzal vesz részt az E-Színház Fesztiválon az Istentelen Ifjúság című művel. Önöknek sok-sok jó kattintást kívánok, illetve az elszínház.hu oldalon barangolást, és ha megtehetik, akkor még szavazást is lesz, ugyanis közönség szavazás is. A legjobb digitális adaptáció női főszereplő, férfi főszereplő látványtervezés természetesen szakavatott zsűri jóvoltából kerül majd díjazásra, és remélem, hogy Radnai Csilla színművész, Szentecki Zita rendező, Crespo Rodrigo színművész, igazgató Jászai Tamás színikritikus, Légrádi Gergely az E-Színház vezetője mellett majd. Önök is élvezik az előadásokat, ez már a 6. a fesztiválok sorában, a jegyvétel az monitoron keresztül zajlik, úgyhogy én jó kattintást kívánok mindenkinek, és egy különleges E-Színházi élményt, valamint könnyedséget és nyugalmat. Ez utóbbit már mi tudjuk adni a klasszik nyitány szeptember 3-án csütörtökön.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban. Baleset okoz fennakadást a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. A forgalom irányonként egy sávban halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Manapközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában. Mától megváltozott a forgalmi rend a Tér utcánál. Megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tér utcába kanyarodni. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak vízvezetékjavítás miatt. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 23. kerületben a Tarcsai utcában a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövid szakaszon csatornaépítés miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm Önöket, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 2-ának délelőttjén Budapesten részben felhős, de kellemesen napos időre ébredhetünk. A hőmérséklet gyorsan emelkedik a 28 fokos csúcsérték felé a mérsékelt nyugati szélben. Régi kalendáriumok szerint az őszi búza és repce vetésének kezdetét jelzi ez az időszak, és a gazdák úgy tartották, akkor a szeptemberi tiszta égbolt bőséges jövőévi termést ígér. Bár az ég most kegyes hozzánk, a történelem azért tartogatott már fagyos meglepetést. 1940-ben ezen a reggelen mindössze 6,3 fokot mértek a fővárosban, ami a mai napig is élő napi hideg rekord. A mai kellemes időnk tehát igazi ajándék.

Klasszik Rádió 92.1-2 fajsúlyos darab után Chopin Ádor polonéze, illetve Erkel Ferenc bánkbányában a csárdás után egy kis tisztázó jellegű feltáró információ átadás. Az E-színházról beszélgethettünk Porogi Ádám színművésszel, ő a Radnóti Istentelen ifjúság című darabjában a tanár alakítója lesz, van az E-színház fesztiválon. Hogy egy picikét tisztázzam, tehát az E-színház az arról szól, hogy veszünk bérletet, vagy mind a 17 előadásra, vagy a 14 prózai előadásra, vagy a fennmaradó három gyermek előadásra, külön-külön, de hát legjobb szerintem az egészet megtekinteni. Aztán hátradőlünk, szóval úgy nézzük meg, és úgy próbálunk viselkedni, mint hogyha otthon lennénk, de egyébként vannak az E-színházban élő előadások is. Na de mindegy, szóval befizetünk, megkapjuk e-mailben a jogosító kódot, amivel megtekinthetjük az előadást bárhol, ahol vagyunk, és tartozom akkor azzal, hogy jöjjenek a fesztiválra ezek a bizonyos előadások, hogy kiket, miket láthatunk. Sirály a Szegedi Pince Színháztól, egy Ványa bácsi a Soproni Petőfi Színháztól, a Vojcek a Vörösmarty Színháztól, a Vörösmarty Mihály Gimnázium is kiveszi a részét a Hiánybetegség előadással, Gyévuska a Vörös Sándor Színháztól, a Katona József Színháztól, az Itt Élet Máté Gábor rendezésében, de a színházi rendezések és az E-színházi rendezések személyben legalábbis különbözhetnek. A Hadszín in Pléno produkciója az Egy tökéletes nappal, Caligula helytartója a Vádli társulás és a Füge közös produkciója, Balladák férfi és női hangra a Solti Lajos Színháztól, a Hazug a Víg Színháztól, a Néro Semmi nem a tied a Stúdió K Színháztól, Tono a Mesebolt Báb Színháztól, mondtam, hogy vannak ifjúsági előadások is, Budapest Kizó csoport, Trafó kortárs művészeti csoport, Fukuyama után Sándor Dániel Máté rendezése most E-színházban is, a Nibelung lakópark a Vörösmarty Színháztól Szikora János színházi rendezésében, és ugye itt van az Istentelen ifjúság a Radnóti Miklós Színháztól Nagy Péter István rendezésében és Porogi Ádám tanár alakításával, az Ördögkatlan és a Szkéne együtt Bérces László az Elem lemerülő játék című darabjával, illetve itt van még a Kétfejű Fenevad is a Miskolci Nemzeti Színháztól, tehát előfizetnek, megkapják ezt a bizonyos kódot, jegyet, és azzal bármikor, bárhol megtekinthetik az előadást, és érdemes bérletet venni a 6. E-színház fesztiválra. Szomorú kötelességem, vagy nem is annyira szomorú kötelességem, de hát ugye itt van egy dátum nekünk, 1941. szeptember 3-án született Babarczi László, rendező, osztályvezető, tanár és természetesen színész is, aki már 4 éve nincsen közöttünk, de jó rá emlékezni, jó megnézni azokat a darabokat, amik még megőrződtek, és a videó megosztókon elérhetők, egy Shakespeare Szeged Szeggel 1980-ból az biztosan látható, úgyhogy jó emlékezni rá a Pécsi Nemzeti Színház, a Nemzeti Színház, a Kaposvári Csiki Gergely Színház és a többi előadására és magára Babarczi Lászlóra, úgyhogy itt a Klasszik Rádióban meg a Klasszik Nyitányban is azt mondom, hogy a színház jó dolog, élvezzék, az E-színház is jó dolog, azt pedig keressék, mert itt van a 6. E-színház fesztivál.

Klasszik Rádió 92, egy nem sokára majd a hírek után a lovakról beszélgetünk, illetve hát Pintér Tiborral beszélgetünk, akinek végül is két lába van. Na, ebből nem fogok jól kijönni, de ez biztos, hogy a Nemzeti Lovas Színház igazgatója és alapítója beszámol majd az új évad előadásairól, illetve az Osztály Vigyáz, vagy Osztály Vigyáz egy zével jótékonysági gálaestről. Dorogi Barbaráért szólnak majd a dallamok, dübörögnek a paták, hogy meg tudjuk, mit kell tenni, és mit tudunk tenni Dorogi Barbaráért. Na, ezért érdemes a következő órában is velünk tartani, és mindig kedves kötelességem ezen a napon fölhívni a figyelmet, hogyha valaki barlangász, vagy ha valaki túrázó, akkor emlékezzen meg az 1923-ban ezen a napon született Dénes György geográfusról, történészről és barlangkutatóról, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat megalapítójáról. Erről is szól a mai nap.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök, a baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban, folytatódik a kissé szeles, nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, jelentette ki a dublini uniós külügyminiszteri találkozó kapcsán a magyar tárca vezető. Orbán Anita hangsúlyozta, hazánk szolidaritásról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni, augusztus elejé feltehetően orosz dróntámadás után. Hozzátette, az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha. Belgium továbbra is elutasítja a befagyasztott orosz vagyon hasznosítását. Az Európai Bizottság tavaly tett javaslatot arra, hogy a letétbe helyezett orosz értékeket jóvátételi kölcsönként Ukrajna támogatására fordítsák. A felhasználásához a belga kormány garanciákat kért az uniós tagállamoktól, de mivel ezt több ország elutasította, a terv kudarcba fulladt. Rekordmennyiségű több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül, közölte az amerikai energiaügyi miniszter. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan, a héten már két tankerhajót is megtámadtak. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légicsapásokkal semmisítették meg. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai tegnap utaztak el a villámáradás sújtotta térségbe. A múlt hét szerdán történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember halt meg, csaknem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A szeretetszolgálat gyűjtést is indított. Az adomány.baptistasegély.hu oldalon vagy banki átutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit. Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik járműhiba miatt. A 7-es autóbusz, illetve a 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. Baleset történt a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külső sávban. Torlódásra kell számítani. Helyszínelnek a Karinti Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál a belső sávban. Az Irinyi József utcában kifelé is útszűkületre lehet számítani. Lassú a haladása a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton befelé szakaszonként, valamint a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Közraktár utcában befelé a Petőfi hídtól, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Németh Luca, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Aki ezen a csütörtökön is, az utolsó órában is nagyon nagy szeretettel köszönti Önöket. Szeptember 3-a van tehát a világpolitikai hírei a hátunk mögött. Patások előttünk, mármint hogy lovak, mert hogy nem sokára a Nemzeti Lovas Színházról beszélünk, de nem csak az új évad előadásairól, hanem egy jótékonysági gáláról is, ami szeptember 11-én indul, az évad szeptember 11-én is indul, és Dorogi Barbaráról fogunk beszélgetni Pintér Tiborral, igazgató úrral. Milyen jó kapcsolata volt, van Barbarával, és hogy hogyan tehetünk mi is a Barbara gyógyulásáért. Na, de akkor visszatérve a hölgyekhez, meg a nem szomorúsághoz, hanem egy picit a vidámsághoz. Két gyönyörű hölgy születésnapját is megígértem, hogy majd egy picit gorcső alá veszem, ha létezik ilyen. Tessék készülni virággal, csokoládéval és sokszor puszival Sáfár Anikónak, illetve Görbe Nórának. Kezdjük Sáfár Anikóval, akiről mindenki azt hiszi, vagy nagyon sokan azt hittük, hogy csak az én ifjú korom szex szimbóluma, ami persze igaz is, de hát azért színművészről beszélünk. 1900, nem mondom ki, de szeptember 3-án született Budapesten, és a Paprika blogról tudom a tavalyi írásukról, hogy 1965-66 tájékán már a Pasaréti Filmstúdió és filmszínés képzésen vette részt, Vehér Imre volt az osztályfőnök, aztán a gimi második osztályából kivette a filmgyár, magántanuló lett, tanították a színművészeti főiskolán, Fischer Sándor volt a beszédtanár, Kőszegi tanár úr a mozgás, Sötér Magda az ének, és még zongorázni is beíratta a filmgyár, de a Színház és Filmművészeti Főiskola az visszatért, mert hogy 1969-től már rendes tanuló volt, miután a Nemzeti Színház stúdiósaként is elhíresült, és ott is tanult, munkakönyves segédszínész volt, de aztán ugye végzett a Színház és Művészeti Főiskolán, ott az osztályfőnöke Kazimír Károly volt, aztán jött a Tália Színház, a Mafilm Társulati Tagság, a Kecskeméti Katona József Színház, aztán a Magyar Szinkron és Videóvállalat Szinkron Társulatának tagja, de vendég volt a Radnótiban, a Várszínházban, Fehérváron, a Vörösmarty Színházban, a Pesti Vigadóban, a Játékszínben, aztán új szelek kezdtek el fújni, és alapító tagja volt az első magánszínháznak, a Magyar Színkörnek, aztán a Kőszegi Várszínháznak, a Jurta Színháznak, a Hököm Színpadnak, ugye emlékszünk még ezekre a nevekre és helyekre, játszott persze a Karinti Színházban is, aztán a Vidám Színpad vendégszínésze volt, a Vidám Színpad tagja, Fogi Színház, Pesti Művész Színház, hogy hol játszott, az mindegy, mindig lejött a színpadról, és mindig ott volt az ő temperamentumos érdekes egyénisége, akár hangban is. Felsorolni a játékfilmeket szinte lehetetlen, de ha akarnak meglepőt, akkor a Rédlezredes, az Uramisten, a Ném. Felsorolni a játékfilmeket szinte lehetetlen, de ha akarnak meglepőt, akkor a Rédlezredes, az Uramisten, a Néma, az Ellenőr, a Magánbűnök, Közerkölcsök, az még 76.

meg a következő melódiát is, aztán pedig a lovakat és a Nemzeti Lovas Színházat, úgyhogy a Kincsen Parkba hívunk el mindenkit, de nem csak előadásokra, hanem jótékonyságra is, ami ránk fér, illetve Dorogi Barbarára majd. Ez itt tehát szeptember 3-án csütörtökön a szeretetteljes klasszik nyitány.

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És én ma már többször is megígértem, hogy lovakról beszélgetünk, és ezt olyan viccesen próbáltam megemlíteni, de egyáltalán nem vicc. Celtem, amikor azt mondtam, hogy a jobbik szívünket, a jobbik énünket is elő kell vennünk egy jótékonysági esemény kapcsán. Az biztos, hogy Pintér Tibort köszönhetem a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatójaként, tagjaként, színművészként és színetár tanítványként. Jó reggelt kívánok, Tibor!
2: Reggelt minden kedves rádió hallgatónak és neked is, Balázs.
1: És azért volt fontos ez a színetár tanítvány, mert hogy egy osztálytársról beszélhetünk, Dorogi Barbara személyében, egy szöszi tünemény, aki nem csak színművész, hanem egyébként tanár is, és most ez a bizonyos osztályvigyázz vagy képzés este, ez miről szól, Jon? A szomorúságról, vagy a reményről, vagy a segítségről?
2: Hát én azt gondolom, hogy a szomorúságról semmiképpen nem.
1: Jó.
2: Színetártanár úrral csináltam egy riportot, ahol óva intett minket attól, és teljesen egyetértek vele, hogy ez egy szomorú gála legyen. Ez egy jókedvű gála lesz, ahol eleve rengeteg nézőt várunk a Nemzeti Lovasszínházba, a Kincsen Parkba, szeptember 11-én este 7 órai kezdettel, hiszen rengeteg sztár ajánlta fel a segítségét. Itt hadd említsem meg Színetár Dórát, Kamarás Ivánt, Jan Zakatát, Kóslékát, Tunyogi Bernadettet, Peller Károlyt, Szendi Szilvit, Kormorán együttes tagjait, Vadkerti Imrét, Szűs Püstit, és még sorolhatnám. Szóval, hogy mindenképp egy jó hangulatú gála lesz, de az viszont sajnos beárnyékolja, hogy az ügy az nem annyira vidám.
1: Jó, akkor a vidám, kedves, mosolygós és szöszi Dorogi Barbaráról meséljél, vagy osszál meg velünk ilyen bulvár újságban való kis pletykákat, vagy szóval mit kell, te, neked milyen Barbara?
2: Igen, ugye Barbarát nem kapta fel a média, ő nem lett a szónak a negatív értelmében, nem lett sztár, de ő a mi sztárunk, ő benne megvan minden, ami ahhoz kell, hogy isteni színésznő legyen valaki, hogy nagyon nagy egyéniség, személyiség legyen valaki. Már az osztályban színetár tanár úr úgy emlegette, hogy a valahai legtehetségesebb növendékei közé tartozik a Barbara. És hát mi is nagyon fölnéztünk rá, nagyon szerettük. Ő játszott is fantasztikus szerepeket az Operett Színházban, vagy mondjuk a Rannótival szemben volt egy színház, ott a Berecki Zolival, a Pókasszony Csókja című Broadway musicalnak volt a főszereplője. Ha valaki nem ismeri, akkor úgy tudnám jellemezni, hogy egy 21. századi Psota Irén, vagy egy magyar Liza Minnelli, vagy Barbara Streisand. Egyébként egy magas, nagyon szép nőről beszélünk, aki tanítói lélekkel és spiritualitással rendelkezik. Én minap találkoztam vele, egyébként alapvetően jól van, ugye a diagnózis az egy vastagbélrák volt, és áttétes májdaganattá vált, de szépen zsugorítják össze ezzel a bizonyos kemoterápiával ezt a daganatot, és ott lesz a Barbara ezen a jótékonysági koncerten személyesen is, nem fog énekelni, viszont mi énekelünk cserébe, és hát egy fergeteg koncert lesz, ahol egyébként maga Színetár Miklós is megjelenik, és ő lesz a fővédnök.
1: És ha már tanárról beszélünk, Barbara személyében a tanítványok közül, minimum Bognán Dóri is ott lesz, de szerintem többen, Buktibi is, Robi Lakat, szóval rengeteg...
2: Robi Lakatot elfelejtettem, bocsánat, Buktibit is, igen, akit kihagyok, esetleg nem azért hagyom...
1: Ők nem fognak megsértődni.
2: Meg mert nem emlékszem rá, hanem azért, mert olyan hosszú a népsor, hogy... Hogy inkább arról beszéljünk, persze ez is nagyon fontos, hiszen a sztárok miatt jönnek, arról beszéljünk, hogy a művész világban mennyire fontos ez az összefogás, és én meg vagyok hatódva, hogy rengeteg művész jelentkezett, és kiáll Barbara gyógyulásáért. Ugye mi a teljes bevételt Barbarának fogjuk adni, kimarad egy elég húzós időszak az életéből, ahol nem tud énekelni, nem tudja a hivatást művelni, és itt hadd említsem meg Szentpéteri Eszternek.
1: Igen.
2: hírekkel értek, bemondón, műsorvezetőn, híradós, ugye a TV2 híradósaként ismert, fantasztikus, tüneményes ember, találtak ért az egészet, és ő szólított meg engem, hogy tenya, hát a téged szeretett legjobban a Barbaros osztályból, neked van egy színházat, nem csinálnánk meg ott ezt a gálát, és mondom, hogy hogyne, természetes, úgyhogy kicsit izgulok is, hiszen a Nemzeti Lovasszínház bár most épült föl, gyönyörű körülmények között tudjuk fogadni az embereket, hiszen itt már van saját büfénk, mosdónk, ez egy 700 férőhelyes, fűtött, fedett csarnok épület, Lovasszínház a Kincsen Parkban, a város közepén, mégis nagy tét, hiszen ott lesz a szakma apraja nagyja, és én azt gondolom, hogy nekem pedig bizonyítanom kell, hogy képes vagyok egy minőségi jótékonyság koncertet.
1: És semmi szomorúság, csak barátság emelt fő nagy mosolyok. Itt azért gyorsan megemlítem, hogy létezik egy együttbarbaráért.org oldal. Itt lehet sokat megtudni, például a Szentpéteri Eszter és Barbara kapcsolatról, meg arról, hogy ezt én nem tudtam, hogy 1996-ban a Nemzetközi Shakespeare Fesztivál legjobb színésznője is Dorogi Barbara volt. Érdemes tehát akkor szeptember 11-e este 7 óra Kincsen Park, de most változz állát osztálytársból igazgató úrrá, nyisd meg nekem az évadot, mikkel nyitod meg az évadot?
2: Köszönöm a kérdést, Balázs. Tulajdonképpen ezen nyílik az évad egyébként. Utána 2 hét múlva szeptember utolsó szombatján és vasárnapján, tehát 26-a, 25-e környékén játsszuk a évadnyitó gála koncertünket fantasztikus fergetés műzikelekkel, operettekkel, majd utána a Szilaj színműzikelt következő két végén, két alkalommal, és mindjárt utána a Szépség és a Szörnyetek című nagyszabású műzikelünket, és utána, aki figyeli a Nemzeti Lovasszínház vadonatúri honlapját, figyelitek a színházunk életét, egy olyan nagyon nyüzsgő életét, láthatjátok, miket játszunk. December 31-én pedig ezt az évet egy különleges szilveszteri bulival, egy lencsepörgelékes malacsörkörte, lovakkal a nézőket, körbelovaglós, közös, táncos sóra invitáljuk a nézőket. Ilyen még nem is volt Magyarországon szerintem, ez még mondjuk odébb van, de figyeljék a kedves rádióhallgatók, akik érdeklődnek a színházunk iránt, figyeljék a weboldalunkat, a YouTube csatornánkat, hiszen mi is, mint magánszínház, nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi saját erőből hoztuk ezt létre, és saját erőből is üzemeltetjük, és az önök, tehát a nézők szeretetéből, természetesen egy bevételből tartjuk fel magunkat, de nem panaszkodom, mert nagyon szépen zakatol a Lovasszínház, mint új színházi forma, és csak a nyáron volt több mint 45 produkciónk, amit több mint 20 lóval, 50-60 szereplővel jártuk az országot és a világot, tehát kevény nyáron vagyunk túl, de egy pici kis lélegzetvételnyi időnk van csak, és már is belecsapunk az őszi évadba.
1: Azt hiszik, hogy messze van, de csak a szülők kedvéért gyorsan rákérdezek, karácsony diótörő nélkül ugye nem múlhat el?
2: Természetesen lesz a Diótörő című műzikelünk is karácsonykor, aminek az a specialitás, hogy a diótörő itt ugye egy lovas elevenítik életre, de hát why not, miért a Diótörő egyébként egy huszár, úgyhogy a ló az releváns itt is. Illetve hadd mondjam el, hogy a Nemzeti Lovasszínház tanít is, és edukál is egy Nemzeti Lovasszínész Képző Akadémia keretén belül, melyet szintén folytatunk, 10 éve működik, szeptember 19-én lesz a vizsga, vagy a felvételi, bocsánat, élő. Akkor már mindenkit nagy szeretettel, nem kell tudni lovagolni, ha valaki a színészetet kedveli gyermekként, a éneklést, akkor is jöhet, hiszen megtanítjuk lovagolni, vagy fordítva is, ha csak lovagolni szeretne valaki, és kevésbé színészkedni, akkor is megtalálja nálunk a boldogságát. Már most rengeteg jelentkező van, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit, mert nekem ez a mindenem és a mániám, hogy tovább adjam ezt a csodálatos hivatást, amit tulajdonképpen én fejlesztettem ki lovas színészetként, és bizony ennek van relevanciája, hogy gyertek, gyerekek, pici óni csoportot és nagy csoportot is indítunk.
1: A felnőttek pedig már most írják be a naptárba, hogy ugyan a szilvesztert említette, de elsőjén és másodikán újévi gála. Amire mindig rá szoktam kérdezni, a Fogadj Örökbe programról már beszélgettünk, de hogyha valaki fél vagy kicsi, de tudja, hogy a 21. század nem létezhet selfie nélkül, olyan, hogy low selfie, az létezik?
2: Természetesen igen. Mi magunk is lóháton rengeteget szeltítjük a lovainkat, akár együtt, akár külön, csak a lovat. De igen, van ilyen, hogy lószelfi, és valóban örökbe lehet fogadni a Nemzeti Lovasszínház lovait, ami azt jelenti, hogy egy-egy teljesen civil család vagy ember, ha beleszeret valamelyik lovunkba, akkor kilátogathat hozzá, megszeretgetheti, szeltízhet vele, sőt fel is ülhet rá. Rengeteg ilyen példa van, mert a lónak van valami olyan különleges vonzereje, hogy akár egy tekintetben, egy ló szemében, a ló lelkében simán bele lehet ugyanúgy szeretni, mint egy emberében.
1: Apropó ember, tehát szeptember 11-e este 7 óra az osztály Vigyázz, Vigyázz! Szinetár Miklós óvó tekintete a plakáton, Szentpéteri Eszter, akivel egyébként Dorogi Barbara egy duót is alkot, úgyhogy ők szoktak együtt énekelni is.
2: Énekelni, igen, ugye Eszternek is nagyon jó a hangja, de Barbara tényleg fantasztikus énekesnő, és tanította is Esztert. Innen egyébként az ő remek barátságuk. De azért invitálok mindenkit, hogy jöjjön el, mert egyrészt azt gondolom, hogy tényleg fergeteges lesz a koncert. Másrészt pedig valóban egy értéket mentünk, egy értéket próbálunk most gyógyítani, és én azt gondolom, hogyha ez sikerül, és ez jól sikerül, mint annak idején az Agázi Szilvi megsegítésére koncertünk, akkor arról is megnyugszom egy picit, mint magyar művész, hogy bizony össze tudunk mi fogni magyarok. És a baj kapcsán legyen az bárki is, össze tudunk fogni, és ráadásul ez az összefogás nem egy bonyolult képlet. Mi adunk egy fantasztikus koncertet, a néző kifizeti a pénzt meg Barbarának adjuk.
1: Ennyire egyszerű néha, igen, a szeretet meg az egészség. Tehát 11-e az azt mondja, hogy az jövő péntek este 7 óra nálatok, Nemzeti Lovasszínház Kincsenpark, és akkor 26-a, 27-e évad nyitó gála, a többi pedig olvasható a nemzetilovasszínház.hu weboldalon, itt érhető el.
2: De ott vagyunk minden social media felület.
1: Az pedig
2: lévén nem adhatjuk ki, mint magánszínház, és ezúton hadd köszönjem meg nektek, Balázs, hogy szinte rendszeres hazajáró vendége vagyok ennek a csodálatos rádiónak, ahol beszélhetek a színházamról, ahol beszélhetek arról, ami nekem nagyon-nagyon fontos. Köszönöm.
1: Mi köszönjük szépen, és akkor mindent Barbaráért, Dorogi Barbaráért, és akkor azt az oldalt is elmondom gyorsan, együttbarbaráért.org. Így ez a két weboldal hozza össze a 21. századot, meg a lovat, meg Pintér Tibort, akinek nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ismét rendelkezésünkre állt. Nem tudom, mit kell, az évadra is azt szokták mondani, hogy kéz és lábtörést, vagy sikeres évad, az elég?
2: A színészek úgy szoktuk egymás között mondani, hogy vagy megköpködjük egymást.
1: Hát ez így nem megy.
2: Állítólag, és rádió keresztül nem, vagy kéz és lábtörést, vagy egy talicska, vagy szekérnyi trágyát, most nem mondom csúnyábban.
1: Jó, de a lovak akkor elképzelhető, igen.
2: Igen, hogy miért alakult ki ez a mondás, nem tudom, majd utána nézek. Viszont azokról tudok, hogy vigyázz, tenya, nehogy elszaladjon veled a ló, nehogy átesorult oldalát. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, a magyarság szókészletébe és mondat füzéreibe, közmondásaiban rengeteget szerepel a ló, nem véletlenül. És amikor kérdezik tőlem, hogy van-e relevanciája a lovasszínháznak, akkor mindig azt mondom, hogy hogyan lenne. Hát 100 évvel ezelőtt még lóval közlekedtünk, harcoltunk, valamint utaztunk. Ló nélkül elképzelhetetlen lett volna az élet bármilyen minősége is. Úgyhogy bizony a történelmi rockoperák, a történelmi ihletésű figurák, hősök előhívása ló nélkül szinte elképzelhetetlen. Olyanok vagyunk, mint egy nagy mozi, egy nagy történelmi film, csak éppen 3-4-5D-ben, ahol a szagokat is lehet érezni, és a nézőkarasztára fölveli a ló a port, és azt mondjam el, hogy Európa legnagyobb díszletét építjük most, egy új, csodálatos bár, díszlet áll majd a rendelkezésünkre az idei évadban, amit Puskás András barátom, díszlettervező kollégám csinál, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, a látvány is óriási lesz, ami fogadja a nézőket, több mint 20 ló, 60 szereplő vonatkozásában is.
1: Hát oda aztán kell talicska, meg szekérderék, meg minden, amiben megegyeztünk, és amit kívánok, de nehogy elgaloppírozzam magam, most tényleg megköszönöm Pintér Tibornak, hogy itt volt, és akkor jövő pénteken pedig együtt Dorogi Barbaráért. Pintér Tibornak minden jót, ezt is azért hozzáfűzöm. Köszönjük szépen, szia-szia, szervusz!
2: Szép napot mindenkinek, szervusztok!
1: És természetesen ez a beszélgetés is élvezhető majd, és újra hallgatható Spotify-on. Spotify a vége, és ott keressék a Klasszik Nyitány fület. Minden érdekes beszélgetésünk újra hallgatható. Természetesen sallangmentesen. A sallang nem a lovakhoz kötődik, de se baj. Most akkor visszatérünk a könnyedséghez, meg a nyugalomhoz. Vagy nem biztos, hogy annyira a nyugalomhoz, hiszen a Paganini Etude La Campanella következik Liszt Ferenctől, illetve egészen pontosan Leslie Howardtól szeptember 3-án csütörtökön.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik járműhiba miatt. A 7-es autóbusz, illetve a 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. Baleset történt a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külső sávban. Torlódásra kell számítani. Helyszínelnek a Karinti Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál a belső sávban. Az Irinyi József utcában kifelé is útszűkületre lehet számítani. Lassú a haladása a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton befelé szakaszonként, valamint a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Közraktár utcában befelé a Petőfi hídtól, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm Önöket, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 2-ának délelőttjén Budapesten részben felhős, de kellemesen napos időre ébredhetünk. A hőmérséklet gyorsan emelkedik a 28 fokos csúcsérték felé a mérsékelt nyugati szélben. Régi kalendáriumok szerint az őszi búza és repce vetésének kezdetét jelzi ez az időszak, és a gazdák úgy tartották, akkor a szeptemberi tiszta égbolt bőséges jövő évi termést ígér. Bár az ég most kegyes hozzánk, a történelem azért tartogatott már fagyos meglepetést. 1940-ben ezen a reggelen mindössze 6,3 fokot mértek a fővárosban, ami a mai napig is élő napi hideg rekord. A mai kellemes időnk tehát igazi ajándék.

Klasszik Rádió 92. egy szeptember 3-án egy csütörtökön ígértem gyönyörű születésnapos hölgyeket, Sáfár Anikót fölköszöntettük, hát így szóban, de ajánlom a virágat csokoládé használatát, és járjanak el ugyanígy Görbenórával. Nála ki kell mondanom, mert annyira kerek ez az évforduló, szóval Görbenóra úgysem fogják elhinni, de 70 éves, mert hogy 1956. szeptember 3-án született Debrecenben, édesapja Görbe János kossuthdíjas színész, édesanyja Megyeri Éva pedagógus, és már gyerekkorában közel került a művészethez és a mozgáshoz, balettozott, ritmikus sportgimnasztikára járt, tanulmányait pedig zenei általános iskolában, majd nyelvi tagozatos gimnáziumban folytatta. 1975 felvételt nyer a Színház és Filmművészeti Főiskola dráma szakára, Horvai István és Kapás Dezső osztályában tanul. A főiskola elvégzése után 79 és 86 között a Mafilm Társulatának tagja volt, és számos filmben szerepelt. Csak olvasgatom: az Áramütés, a Hálapénz, a Fábián Bálint találkozás, a Isten a paraszt Hamlet, a Dökkesejű címeket, de ott van aztán a Jóblázadása, a Könnyű testi sértés és az Elcserélt szerelem. Aztán jött a széles körül országos ismertség, köszönhetően a Lindának, indulás 1983-ban. A sorozat főhőse, ezt csak újszülötteknek mondom, Veszprémi Linda fiatal rendőrnőként nem csak nyomozott, hanem a bűnözőkkel szemben harcművészeti tudását is bevetette. Amit olvasok, és amiért tudom ezt így folyékonyan tenni, az a deskavizio.hu weboldalnak köszönhető, itt olvasható egy hosszabb születésnapi köszöntés. Szóval a Lindára Görbenóra nagyon komolyan felkészült, 14 hónapon át edzett Taekwondót Harmat László irányításával, és zöld övet is szerzett, nem tudom ez mit jelent, de biztos sokat és jót. A karakter és a színésznő alakítása egy egész korszak egyik meghatározó televíziós jelenségé vált, és éli ma újra életét. A Linda sikere ugyanakkor kettős örökséget hagyott maga után, mert hogy maga Görbenóra is arról beszélt, hogy egyre nehezebben kapott más típusú színészi lehetőségeket a sorozat rendkívüli népszerűsége miatt, pedig ő vágyott a színházi munkára, és a szerep olyannyira összefort vele, hogy nehéz volt elszakítani a színésznő személyét a legendás rendőrnő alakjától, de azért játszott Shakespeare-t, ahogy tetszik, és Vízkereszt, vagy amit akartok, Csehovot Platonov, Tolstoyt Élőholt, test, Molnár Ferenc Lilium, Szépernő Lila Akác, és vendégművészként ott volt a Veszprém Petőfi Színházban, Debrecenben, a Csokonai Nemzeti Színházban, ő ugye ott is született, mármint Debrecenben, a Radnótiban, a Játékszínben és a Vidám Színpadon is, és aztán jött az éneklés az Ergóval és az Első Emelettel is, meg a Bajtor Jánnal is énekelt, és volt 2015-ben még egy nagy lemez, 2016-ban pedig a Linda Remixed, mert mondtam, hogy azért ez egy folyamatosan újraéledő rajongás, és hát siker, és ez tényleg nagyon nagy siker. És ne felejtkezzünk meg a filmek, a televíziós munkák mellett a szinkron színészetről. Mélységfogságában elcsábíthatók, Fekete Péter, Kórháza város szélén, szóval egy a lényeg, hogy még mindig itt van, még mindig nagyon jó pazban van. Közösségi oldalon nagyon aktív, ott tessék lájkolni, meg mindenféle virágot és szívecskét küldeni neki, mert hogy születésnapos ezek szerint Görbenóra, akinek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Bis Hunderton 20, hogy debrecenül is tudjak egy picikét, de inkább térjünk vissza a könnyedség és nyugalom mellett a muzsikáláshoz. Hölgyeknek kiár, de lehet, hogy nem hölgyeknek szánták, ez a koronázási himnusz, és magától Handeltől.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Az útra valóban pedig azt is megnézzük, hogy mi valami kis tarisznyánkban a hamubosült pogácsa mellett, vagyis hogy miről szólt szeptember 3-án csütörtökön reggel délelőtt ez a bizonyos Nyitány. Egyrészt föl kellett készülni a hétvégére, az a pogácsa az még fontos szerepet kap Budafok Tétényben, a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztiválon. A folyadékok mellett természetesen rengeteg zene, gyerekeknek programok, színházi és komoly zenei események várnak mindenkit, tehát szombat 10 órakor a borrendek felvonulása és szőlőáldás, egyébként Dohnányi koncert és még sok minden. Tájékozódjanak egyrészt a weboldalról, másrészt pedig tőlünk, mert hogy Spotify-on visszahallgatható a beszélgetésünk Karsai Ferenc Budafok Tétény polgármesterével, aki egyébként testnevelés tanár, tehát volt a beszélgetésben szó fociról is. Kezdődik szeptember 18-án a 6. E-Színház Fesztivál. Kattintsanak, rendeljenek, dőljenek hátra, és nézzenek színházat monitoron otthon. Erre az e-színház.hu weboldal alkalmas, illetve a mi beszélgetésünk is jó felhívásnak. Mi a Radnóti Miklós Színház Ödön von Horváth darabjaiból készült Istentelen ifjúság című előadását vettük gorcsóval rá, legalábbis erről beszélgettünk, arról a korszakról, amikor a történet játszódik, arról az emberi vonalról, ami benne van, és a tanár szereplőjével beszélgethettem, Porogi Ádámmal, aki ezt is elmesélte, hogy hogyan zajlanak a felvételek egy-egy e-színházas műsor vagy előadás készítése kapcsán. Aztán pedig egyrészt lóra pattantunk, mert elindul az új évad a Nemzeti Lovas Színházban, a Kincsen Parkban, másrészt pedig a jó szívünket vettük elő, szeptember 11-e péntek jótékonysági est, jótékonysági gála Dorogi Barbaráért, hihetetlen fellépőkkel és hihetetlenül jó műsorral, tehát Kincsen Park jövő péntek egyrészt az osztályvigyáz jótékonysági gála, aztán pedig az összes lovas történet, lovas zenés történet, na erről beszélgettünk Pintér Tibor színművésszel, és ez mind-mind visszahallgatható itt nálunk, de jöjjön akkor az igazi útravaló, nem mástól, mint Marcus Aurelius, ő az Elmélkedésekben írta, ez a 4. könyv 49. fejezetében található, hogy hogyan is bánjunk ezzel a szeptemberrel, hogy fájjon-e a szívünk, amikor visszarendeződünk tulajdonképpen. Ő azt írta, hogy légy olyan, mint a sziklaszírt, amelynek hullámai újra meg újra, amelynek a hullámok újra meg újra neki csapódnak ő, mégis szilárdan áll. Hát viseljük akkor így a munkát, az iskolát, a jaj Istenem már meginteket, inkább fogadjuk őket nagy szeretettel, mint ahogy én is fogadtam az önök megtisztelő figyelmét. Holnap Szerémi Nóra várja majd önöket. Minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből, éjjel már elérhető lesz a kórházi fertőzésekről tájékoztató honlap. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészíteni a jelentését. Schumer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A hivatalos iratok bekérése mellett a testület vezetője javasolta Novák Katalin volt államfő, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatás. Ma éjjel megnyílik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. A szakemberek azt várják, hogy a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Zöld területekkel váltják fel a Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét. Erről beszélt a Liget ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Györgyevics Benedek elmondta, hogy a projekt megtérülése kérdéses lehet, de a zöld felületeket mindenképpen meg kell újítani. Hozzátette, újra végig kell gondolni, hogy a Városliget helyett hol épülhetne meg az új Nemzeti Galéria. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme. Egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alak sorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató a búza és liszminőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt továbbfejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lukácsfürdő irodalmi alkotásokban is gyakran felbukkan. Ottlik Géza Iskola a határon című regényének kezdő jelenete is itt játszódik. Valamint Nádas Péter is megemlékezik róla a nagyszabású Párhuzamos történetek című regényében. Kolozsvári Grandpierre Emil így ír vissza emlékezéseiben. A Lukácsfürdő nagyjából, ha nem is teljes egészében, azt a feladatot töltötte be, mint Hajdan az irodalmi kávéházak, vagy a szellemi foglalkozású a kocsmai törzsasztalai. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből, felülvizsgálja a kormány a hulladékgazdálkodási rendszert. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést. Az ott élő 12 és 17 év közöttiek közül 15 millióan találkoztak kéretlen szexuális tartalommal, 9 millió gyereket vettek rá szexuális jellegű beszélgetésre, és 4 millió kiskorúról osztottak meg szexuális tartalmú képet. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Felkavarhatják a politika állóvizét és a családok életét is az ősszel nyilvánosságra kerülő ügynökakták, mondta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth Rádióban. Csegergő Bendegúza a Felkelő című műsorban arról beszélt, hogy az október 23-a előtt elinduló internetes oldalon mindenki szabadon, regisztráció nélkül kereshet majd. Az adatokat ugyanakkor megfelelő forrás kritikával kell majd kezelni, tette hozzá. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait. Napos, gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futózáporok. A legtöbb napsütésre a déli délnyugati tájakon számíthatunk. Több felé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai TE csapatánál kezdte kapus pályafutását Korenny József, akiről később tangót neveztek el Argentínában. A 20-as évek közepén Uruguayba utazott, Dél-Amerika ekkor még ismeretlen terepnek számított a magyar labdarúgók körében. Korenny volt az első, aki magyarként ezen a földrészen próbált szerencsét. Nem sokára az argentin Racing Clubhoz szerződött, a helyi lapok így írtak róla. Rövid 8 havi működése után ugyanolyan népszerűségre tett itten szert, mint más kapusok egy egész évtized alatt. Akkor a sztár lett, hogy képeivel díszítették a csokoládés és cigarettás dobozokat, egy argentin zeneszerző pedig a tiszteletére megírta a Korenny tangót.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajómalmok első említése az 1300-as évekből való, de tömegesen csak a 18.-19. Században terjedtek el. A főváros térségében a hajómalmokat lánccal a folyóba vert karóhoz, az úgynevezett malomszeghez kötötték. Éjjel-nappal folyt rajtuk a munka, így a vízimolnár napi 1200-1600 kg gabonát tudott megőrölni, munkadíja a gabona 10-15%-a volt. Egy hajómalom értéke három falusi ház árával volt egyenlő. Így a vízimolnárok tehetősnek számítottak, és mesterségük biztos megélhetést jelentett generációkon át. A vízimolnárok malmaikat szinte teljesen fából készítették. Szintén fából rendkívül pontos fogaskerékrendszereket alkottak, de zsákfelvonó és lisztszitáló berendezéseket is készítettek. Télen a jég elől a hajómalmot védett helyre bontatták. A budai oldalon az Óbudai kikötőbe, Pesten pedig a mai Fővám tér helyén egykor elterülő Molnár tóba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti keletnyugati metró építését az 1950. évi kormányhatározat a következőképpen indokolta. A növekvő forgalom lebonyolítását egyedül a földfeletti közlekedési hálózat fejlesztésével biztosítani nem lehet. Ez a megállapítás nagyképűnek tűnhet, hiszen a II. Világháború után nagyjából 10-15 ezer közúti gépjármű volt forgalomban. A metróépítés sürgős megkezdését sokkal inkább indokolta a III. Világháborútól való félelem, mely esetén a metrórendszer akár óvóhelyként is működhetett volna.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben található hármas határhegyi repülőteret 1933-ban nyitották meg, ezzel újrakezdve az első világháború után a magyar repülést. Az új géptípusok nagy részét itt tesztelték. Az üzemeltető Műegyetemi Sportrepülő Egyesület tagjai a saját maguk által tervezett és megépített gépekkel repültek. A remek konstrukciók sikeresek lettek, később nagymértékben elterjedtek Magyarországon. A gépek túlnyomó része a legismertebb magyar szakember Rubik Ernő munkáját dicséri. Élete során körülbelül 25 vitorlázógépet és 5 motoros tervezett. 1997. márciusában halt meg, fia, ifjabb Rubik Ernő készítette a világsikerré vált bűvös kockát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből, felülvizsgálja a kormány a hulladékgazdálkodási rendszert. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést. Az ott élő 12 és 17 év közöttiek közül 15 millióan találkoztak kéretlen szexuális tartalommal. 9 millió gyereket vettek rá szexuális jellegű beszélgetésre, és 4 millió kiskorúról osztottak meg szexuális tartalmú képet. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Felkavarhatják a politika állóvizét és a családok életét is az ősszel nyilvánosságra kerülő ügynökakták, mondta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth Rádióban. Csegergő Bende Góza a Felkelő című műsorban arról beszélt, hogy az október 23-a előtt elinduló internetes oldalon mindenki szabadon, regisztráció nélkül kereshet majd. Az adatokat ugyanakkor megfelelő forrás kritikával kell majd kezelni, tette hozzá. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait. Napos, gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futózáporok. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Több felé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit. A procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a II. Világháború tapasztalatai, másrészt a III. Világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Dunahidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne, de az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, amit csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásáról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből, 40 éves a Diák Olimpia versenysorozat. Napos gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Ismét orosz légicsapás érte hajnalban Odesszát. A Fekete-tengeri kikötővárosban a rakéták eltaláltak egy toronyházat, ahol 17-en megsérültek, köztük 3 gyermek. Az épületben jelentős károk keletkeztek, becsapódásokat jelentettek Kijev megyéből is, ott raktárépületek rongálódtak meg. A támadásban egy ember megsérült. Közben az ukránok is folytatták a dróntámadásokat oroszországi célpontok ellen. A légvédelem több mint 400 eszközt semmisített meg 16 régió és a Fekete-tenger felett. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légicsapásokkal semmisítették meg. A hadműveletet többen bírálták, főleg azért, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások összeegyeztethetők-e a nemzetközi joggal. Itthon folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata, a már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakemberhiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. A kormány mindent megtesz azért, hogy minél több fiatal sportoljon, erről beszélt a belügyminiszter a 40. tanévét ünneplő Diák Olimpia versenysorozat indító eseményén. Pósfai Gábor hangsúlyozta, itthon kevesen mozognak, ezért a versenysport mellett az iskolai és a szabadidő sportot is támogatni kell. A Magyar Diák Sport Szövetség az új tanévben többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet az ország legnagyobb diák sport mozgalmára. Napos, gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futózáporok. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben Törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult szpáhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Gyógyfürdő, becenevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvízellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévízforrása tör fel, hőmérséklete 77 Celsius fok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, korábbi nevén Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1956-os forradalomban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem számos orvostanhallgatója, oktatója és dolgozója vett részt, elsősorban a sebesültek ellátásában. A szovjet invázió után közülük sokan emigrációba kényszerültek, másokat viszont elért a kommunisták bosszúja. A következő évtizedtől megélénkültek a külkapcsolatok, így sikerült lépést tartani a nemzetközi trendekkel. Megindult a német és az angol nyelvű oktatás, és olyan fejlesztésekre is sor került, mint a nagyváradtéri elméleti épület megépítése. Az intézmény az ezredfordulón olvadt össze a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem karaival, valamint a Magyar Testnevelési Egyetemmel. Így jött létre a Semmelweis Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptemberében kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Nem emelkedik a tűzifa ára az állami erdészetekben. Megszűnnek a politikai döntések a kulturális diplomáciában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Az orosz elnök lát esélyt az ukrajnai háború rendezésére. Vlagyimir Putyin ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszországnak és Ukrajnának egymással kell megállapodnia. Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórum ülésén beszélt arról is, hogy ha civil létesítményeket ér támadás, akkor arra Oroszország hasonló választ ad. Közölte azt is, hogy nem terveznek újabb mozgósítást. Diplomáciai lépések sorozatát indított el a lipcsei incidens. Miután a német kormány Oroszországot tette felelőssé a repülőtér ellen tervezett dróntámadásért, és bejelentette a bonni orosz főkonzulátus, valamint a berlini orosz ház bezárását. Moszkva az oroszországi Goethe intézetek megszüntetéséről döntött. A berlini kormánnyal vállalt szolidaritás jegyében bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen, éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést több ezer 12 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. A nap további részében napos, gomoly felhős idő várható, csak elszórtan alakulhatnak ki futó záporok. Éjszaka 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
2: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülőgépek figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér 2-es futópályájának vecsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotterdomb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a kettes metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a kettes metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és két generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A kis hárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az Elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pestszentlőrinci Ferihegyváros rész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Nem emelkedik a tűzifa ára az állami erdészetekben. Politikai motiváció lehet a müncheni gyújtogatási kísérlet hátterében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. A MOHU szerint is felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. A cég a miniszterelnök bejelentésére reagált, miszerint a kormány újra gondolja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz, és a MOHU-MOL ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait. Diplomáciai lépések sorozatát indított el a lipcsei incidens. Miután a német kormány Oroszországot tette felelőssé a repülőtér ellen tervezett dróntámadásért, és bejelentette a bonni orosz főkonzulátus, valamint a berlini orosz ház bezárását. Moszkva az oroszországi Goethe intézetek megszüntetéséről döntött. A berlini kormánnyal vállalt szolidaritás jegyében bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. Gyújtószerkezeteket dobtak Münchenben több épületre, védelmi ipari vállalatok közelében. Az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, míg egy másikat sikeresen hatástalanítottak. A bűncselekmény elkövetésével két bolgár állampolgár gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek. A rendőrség politikai motivációt sejt a gyújtogatási kísérlet hátterében. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket. A nap további részében napos, gomoly felhős idő várható, csak elszórtan alakulhatnak ki futó záporok. Többfelé megélénkül a szél, éjszaka 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartott.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi kiskörútvonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, azt szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor még félig kész Ferihegyet is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46 októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Nem emelkedik a tűzifa ára az állami erdészetekben. Munkaegyeztetésen fogadta a köztársasági elnök a kormányfőt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt. Magyar Péter a Facebook oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól, többek között a kormány által képviselt külpolitikai irányról tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota közölte, a hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat, a kormány és az államfő munkája a diplomácia vagy a közjog területén is kiegészíti egymást. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület tiszás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. Minden 5. tizenéves tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást az ENSZ gyermekalapjának jelentése szerint. Az UNICEF éveken át több földrészen, összesen 21 országban végzett felmérés több ezer 12 és 17 év közötti fiatal körében. Becslések szerint globálisan több 10 millió lehet az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok mindenkinek! Azért alaposan felélénkült minden, meg elevenedtek az eddig, mondjuk úgy, hogy megrekedt dolgok, tekintve, hogy szeptember van, véget ért a pihenés, nyári szabadságolás időszaka, bár azért azt hiszem, hogy most is nagyon jó, ha ki tudunk szakítani magunknak egy szeletet arra, hogy elcsendesedjünk, egy kicsit töltődjünk. Erre nagyszerű lehetőség nyílik például Révész Tamás életmű kiállításán a Műcsarnokban, melynek címe Csend, a mindennapok költészete. Erről lesz szó a folytatásban. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara, üvegékszer és ezüstműves. Az idei Fix Iparművészeti Fesztiválról lesz majd szó, amelyet szeptember 11-e és 13-a között rendeznek meg. Hát itt nem annyira a csend lesz jellemző, azt hiszem. Most pedig Bach harmadik brandenburgi versenyének első tétele következik a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Presszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A Műcsarnokban október 11-ig látható Révész Tamás Csend, a Mindennapok költészete című kiállítás, amely a magyar fotoművészet egyik meghatározó alkotójának rendkívül gazdag életművéből válogat. A vonalban pedig maga Révész Tamás, Balázs Béla díjas fotoművész, fotóriporter. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm az érdeklődését!
1: Nagyon figyelemfelhívó a kiállítás címe. Mitől hangos a csend?
2: Érdekes gondolat, nagyon érdekes, amit a Robert Pledge, egy amerikai szerző, aki a katalógusba írt egy nagyon érdekes írást, egy eszét pont a csendről, hogy mennyire hangos, hogy minden képnek szinte hallja a hangját, és hát lényegében ez is a cél, hogy szóljon a nézőhöz, hogy gondolatot ébrezzen, hogy érzelmet keltsen. Az a kép, ami nem beszél, aminek nincsen igazából hangja, az szinte minek.
1: Ez technika kérdése, vagy pedig az alkotó látásmódjától függ, hogy meg tudja-e valósítani?
2: Én azt hiszem, hogy azon múlik, hogy az alkotónak van-e mondani valója. Tehát az, amit a kiállításon majd a néző lát, azok lényegében mindegyik valamilyen fontos témáról szól, oly módon, hogy elindítson egy gondolatot, amit aztán befejez a néző. Ez körülbelül olyan lehet, mint amikor gyerekkoromban én színdarabot olvastam, és amikor az apám megkérdezte, hogy mit olvasol, kisfiam, akkor elmondtam neki, és olyan vizuálisan mondtam el, hogy nem sokára rákaptam egy fényképezőgépet. Szóval egy írás, egy fotó, egy bármilyen műtárgy, szobor vagy festmény el tud indítani egy olyan gondolatsort, amivel a néző tovább gondolja azt, amit lát. Elindít egy gondolatot, elindít egy érzelmet, egy empatikus hozzáállást, és akkor már is sikerrel járta az alkotó.
1: De akkor ez egy kölcsönhatás, tehát a szemlélő és az alkotó műve között létrejövő kapcsolat eredménye?
2: Hát igen, mert végül is ez nagyon fontos, hiszen bármilyen introvert mondjuk, egy magába forduló, egy alkotó, egy művész, azért a célja az, hogy megmutasson valamit, hogy összekösse azt az alkotást a nézővel, nem önmagának készíti. Nagyon ritka az a festő vagy alkotó, aki nem is mutatja meg a művét, nem azért csinálja, hogy valami üzenetet továbbítson a nézőnek.
1: Nem önmagának csinálja, de az alkotás közben mégsem gondolhat arra, hogy ezt majd mások látni fogják, nem? Mert akkor kilép abból a térből.
2: Ez pontosan így van. Nem lehet mások számára csinálni, mert akkor rögtön elvész a dolognak az eredetisége, meg az összönös szándék. Én azt hiszem, hogy azon múlik, hogy van-e az alkotónak valamilyen gondolata, amit továbbítani akar. Ha én arra gondolok, hogy például az egyik első komolyabb munkám, amit 68-ban kezdtem, és 1977-ben jelent meg, ez a Búcsú a cigánytelepről című könyv, amit Tamás Ervinnel együtt készítettünk a végén, ő írta. Ennek a célja az volt, hogy felhívjam valamire a figyelmet, valami, ami engem megdöbbentett az akkori állapotok, és egy őszinte cél volt, hogy hát ha valamilyen módon azzal, hogy szembesítem a közönséget, az olvasót, a nézőt, talán majd változnak a dolgok, és ugyanez nagyon sok későbbi munkámra igaz. Akárha a vidéki Magyarországot fényképeztem, akárha ekvádori kecsóa indiánokat. Tehát mindig volt egy cél, egy olyan cél, amit, hát mondjuk ez egy nagy szó, amit olyan nemesnek tartok, hogy elvigyem a hírt, ami nem egy drámai hír, tehát nem egy olyan, mint amit mondjuk a Börtönszoton látunk, ami egy napi eseményről szól, hanem hanem talán a

0: arccal, a szlogennel egyezik, ami a fontos dolgoknak a megmutatása, megörökítése. Ugye van egy mondás, hogy amit ma lefényképezek, az holnap már a múlt, az már történelem lehet. Tehát mindenképpen, ha visszagondolok erre, vagy megnézem ezt a kiállítást, akkor azt látom, hogy átölel egy olyan korszakot, ami már nincsen előttünk, esetleg megőriz olyan állapotokat, olyan társadalmi viszonyokat, amiről lehet olvasni, meg beszélhet a nagypapa arról az unokának, hogy élt mondjuk egy vidéki Magyarország, vagy hogy milyen egy Máriapócsi búcsú egy hívőnek, de az, amit egy fotográfus ilyen módon megörökít, és esetleg megjelenik egy könyvben, az ott marad, az emlékeztet a múltunkra, és az azért is nagyon fontos, mert hát viszont a jelenünk és a jövőnk is arra épül.
1: Hogyan állította össze a kiállítás anyagát, hiszen 3 kiállítóteremben látható közel 100 fotó?
0: Hát ez nem volt egy egyszerű
1: feladat.
0: Ugye rengeteg kiállításom volt a világban, és jó 10 évvel ezelőtt a gyerekeim elkezdték durusolni, hogy apu, neked, te már mindenkinek szervezel, kurátor vagy, meg csinálod a WordPress fotót 35 éve, hol van a te nagy kiállításod? És akkor én elkezdtem átnézni kockáról kockára az összes régi képemet, ez sok 10 000. Beszkenneltem 5 000, nagyjából 5 000 képet, és végül Tulipán Zsuzsanna kurátorral kiválasztottunk abból a 300 képből 80-at, ami itt látható. Tehát egy nagyon nehéz feladat, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor gondolok arra, hogy Úristen, hogy mi maradt ki, hogy mennyi fontos dolog, vagy szép dolog, hogy az utóbbi 20 évből nem is választottam be semmit, ami azzal vigasztal, hogy na jó, majd 10 év múlva lesz egy másik kiállításom, ami csupa szép képről szól. Egyébként erről jut eszembe, hogy a könyvbe írtam egy ilyen kis, nagyon rövid fülszöveget, ami nagyjából ez a gondolat, hogy vannak képek, amelyek annyira szépek, annyira gyönyörű jelenetet mutatnak, annyira élvezem a szépségét annak a környezetnek, hogy nem is csinálok képet, hogy elfelejtek fényképezni, és gyakorlatilag ezek a legszebb el nem készült fotográfiáim.
1: Amelyek megvannak.
0: Amelyek nincsenek meg.
1: Önben megvannak, azok igen, ott maradnak, úgyhogy...
0: Igen, igen. Szóval ez egy olyan kiállítás, amit én azt hiszem, hogy élmény lesz megnézni a nézőnek, mert egyrészt egy nagyon komoly válogatás, egy nagyon szigorú válogatás, gyönyörűek a képek, már technikailag, 6,5 méteres nagyságú, a kisebb kép az 1 méter, tehát befed 3 hatalmas termet a műcsarnokban, de aki ezt végig sétálja, az végig sétálja a világot. Tehát elindulunk Magyarországról, vagy látom az én 13 éves koromban készült nagymamám képeit, vagy a Szép Művészeti Múzeum tetőablak cseréjét, ugyanabból az időszakból is végig megyünk a cigánytelepeken, a Magyarország vidéki életformáján át a New Yorkig, és látjuk azt a mágikus ködben úszó West Side-ot, amit speciál az ablakomból fényképeztem, New Jersey oldalról, az ekvádori indiánokat, a szicíliai elképesztő gesztusokkal teli fotókat, Izrael, Tel Aviv, Jeruzsálem, és még sorolhatnám.
1: És akkor tegyük hozzá azt a gyönyörű gondolatot, amit az előbb mondott, valahogy ez volt a lényege, ugye, hogy azok a legszebb képek, amelyek nem készülnek el, mert az ember annyira belefeledkezik.
0: Ez így van.
1: A gyönyörűségbe.
0: Ez így van. Abszolút így van. De azért ezek is szépek.
1: Hát igen.
0: Ezek is vigasztalóak, igen, van. Vannak köztük nagyon szép képek.
1: Október 11-éig megnézheti a közönség a műcsarnokban. Nagy öröm volt önnel beszélgetni.
0: Na, én is köszönöm, hogy beszélhettünk.
1: Nagyon
0: viszont
1: köszönöm.
0: Hallásra.
1: Révész Tamás Balázs Béla Díjas fotoművész, fotóriporter volt a vendégem itt az Intermezzo-ban.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Köszöntöm Önöket! A mai délutánon egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, így a gomoly és fátyol felhők ellenére is kifejezetten kellemes, száraz időben lesz részünk. A legmelegebb órákban a hőmérők 27 és 33 fok közötti csúcsértéket mutatnak. Az élénkülő északnyugati szélben a zárt cipő, a póló és egy lazább nadrág nyújtja majd a legkomfortosabb viseletet. A népi időjóslás úgy tartja, ha a fecskék már szeptember első napjaiban csapatokba gyülekeznek, hirtelen köszönt be az őszi hűvösség. Köszönöm a figyelmüket, kellemes délutánt kívánok!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton a Városmajori Szabadtéri Színpadon látható a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának Ház a blokkok között című előadása a 2026-os Szemle Plusz versenyprogramjában. Radu Afrim saját, erre az alkalomra írt és rendezett darabja egy erdélyi kisvárosba 1983 tele és 84 tavasza közé vezet. Egy bontásra ítélt házba, ahol két amatőr festőnő és édesanyjuk életének egy-egy szelete bontakozik ki. A történetet a lelenc gyermek Misi tolmácsolja, miközben a ház ablakán túl a kommunista korszak jellegzetes panelházai a blokkok rajzolódnak ki. Az előadásban a melankólia, az emlékezés, a valóság és az álomszerű képek különös világa keveredik. A ház a blokkok között ősbemutató, 16 éven felülieknek ajánlott előadás. Péntektől vasárnapig tartanak a Dunaharaszti Városnapok, amelyek idén is változatos kulturális, zenei és családi programokkal várják a látogatókat. Pénteken a Laffert kúriában Tóth Gábor sajtófotóiból nyílik kiállítás, este pedig a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös koncertje kínál igényes jazz élményt. Aztán szombaton a családokat interaktív gyerekműsor, táncos programok és civil kezdeményezések várják, este pedig a Cimbali Band világzenei produkciója is színpadra kerül. Vasárnap reggel a 11. haraszti futónappal indul a program, a Hősök terén pedig a Lecsófőző Fesztivál mellett veterán autók és motorok, gyerekprogramok és kézműves foglalkozások is várják a közönséget. A zenei kínálat ezen a napon is sokszínű, ott lesz például a Blues Rádió Budapest, vagy éppen Vastag Tamás és zenekara. Vasárnap délelőtt indul a Családi Mozgásfesztivál a Puskás Aréna nyugati parkjának D-szektoránál. A rendezvény középpontjában a mozgás, a játék, a közösség és az egészség áll. A résztvevők többféle sport és mozgásformát próbálhatnak ki a csoportos foglalkozásoktól kezdve, egészen az egyensúly és gyorsasági feladatokon át. Lesznek saját testsúlyos erőnléti gyakorlatok, népi játékok, pulifuttatás, illetve különböző kerekes és gurulós járművek is. A nyugodtabb mozgásformálók kedvelői pedig a légzéssel összehangolt lágy gyakorlatokat is kipróbálhatják. Elképzelhető, hogy lehet mondjuk sétálni is, hát az is egyfajta mozgás. A Családi Mozgásfesztivál így aztán egy olyan közös vasárnapi program, ahol a sport mellett a játék, az élmények és a családi együttlét is főszerepet kap. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Nem emelkedik a tűzifa ára az állami erdészetekben. Munkaegyeztetésen fogadta a köztársasági elnök a kormányfőt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagyon Ikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt. Magyar Péter a Facebook oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól, többek között a kormány által képviselt külpolitikai irányról tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota közölte, a hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat, a kormány és az államfő munkája a diplomácia vagy a közjog területén is kiegészíti egymást. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület tiszás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. Minden 5. tizenéves tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást az ENSZ gyermekalapjának jelentése szerint. Az UNICEF éveken át több földrészen, összesen 21 országban végzett felmérés több ezer 12 és 17 év közötti fiatal körében. Becslések szerint globálisan több 10 millió lehet az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 20. kerületben a Szentlőrinci úton az M5-ös autópálya felhajtójánál. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Blahalújza térnél, a Károly körúton az Asztória felé, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Egybefüggő a kocsi sora a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell készülni közműjavítás miatt. Sötétek a jelzőlámpák a 18. kerületben az Üllői úton, a Szarvascsárda térnél ma 17 óráig karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. A forgalom egy sávban váltakozva halad, a második kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! Üvegből, ékszer, ötletből, műalkotás. Érkezik a második Fix Iparművészeti Fesztivál. Vendégünk lesz a stúdióban Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara, üveg, ékszer és ezüstműves. Most pedig Brahms első gémol magyar tánca következik az Óbudai Danubia zenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo szeptember 11-e és 13-a között második alkalommal rendezik meg a Fix Iparművészeti Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A stúdióban Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara, üvegékszer és ezüstműves. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek!
1: Nagyon köszönjük a meghívást, Edina!
0: Mi jellemzi az idei őszi Fix Iparművészeti Fesztivált?
1: Új programokkal készülünk a tavalyihoz képest mindenképpen, bár ugyanúgy workshopok, pódiumbeszélgetések, gyerekfoglalkozások, szakmai bemutatókkal készülünk a tavalyihoz képest mindenképpen.

0: ezt a technikát. Elsősorban murano üvegrútból olvasztom az üvegeket különböző pálcákra, illetve az utóbbi években elkezdtem ezeket az üveggömböket fújni, mert nagyon népszerűek lettek. Nagyon szeretem a különböző színeket keverni, mintákat alkotni rá, úgyhogy ahogy a workshopunk is mondja, mindenünk az üveg.
1: És miért éppen az üveg? Tehát első pillanatban ezt választottad, vagy pedig hosszú út vezetett idáig?
0: Elég hosszú út vezetett. Én textilmérnökként végeztem, és alapvetően a textillel foglalkoztam sokáig, aztán egy német kiállításon találkoztam így az üveggel, vagy azokkal a termékekkel, amiket lehet így egy úgynevezett lámpánál készíteni, ami egy olyan gázégő, hogy 1000 fokos lángot tudunk előállítani, és itt olvasztom meg az üvegeket, tehát magánál a nyílt lángnál folyik az üveg, és akkor döntöttem el, hogy ezt muszáj kipróbáljam, és kipróbáltam, azóta sem tudok leállni vele, ennek most már lassan 18. éve.
2: És addikciónak tűnik.
1: Igen, abszolút, abszolút. Karkötő, nyaklánc, gyűrű is a repertoárban?
0: Gyűrű is van, igen, sőt, abból most nem hoztam pont, mert gondoltam, hogy ezek a látványosabbak. Van egy olyan alap, ami lehet cserélgetni a gyűrűtetőket, úgyhogy egy egész jó kis rendszer működik, hogy van egy speciális gyűrű alap, amire külön készítek gyűrűtetőket, mert ugye maga, ha egy üveggyűrű lenne, azért az törékeny, itt egy orvosi acél alapra készülnek a gyűrűtetők.
1: Ez igen. Térjünk vissza egy kicsit a fixre, ugye az idei központi téma az alkotás és befogadás. Ez vélhetőleg a közönség kapcsolatát is vizsgálja az adott tárgyhoz, ékszerhez.
2: Pontosan, igen, igen. Visszamennék odaig, hogy ugye a fix alkotó közösségét 90-95%-ban női alkotók jelentik, tehát az iparművészet a sokkal népszerűbb a nők körében, és akár alkotói oldalról vizsgáljuk, akár pedig látogatói oldalról vizsgáljuk. Na most nyilván az alkotás és befogadás az szól egyrészt az alkotásról, a befogadás pedig arról, ahogyan a közönség reagál ezekre a munkákra, ez jelképezni a befogadás oldalt. Ugyanakkor az alkotónál is történik egy befogadás, hiszen ahogyan a közönség reagál, ott megfogalmaz valamit, az pedig a művésznek kell befogadnia. Tehát ugye nagyon szép kölcsönhatásba lépnek ezek.
1: Ez egy gyönyörű interakció. Hogyan fogadod, amikor a közönség a kezébe veszi az alkotásaidat, Barbara?
0: Én imádok mindenféle ilyen kielégítéson részt venni, mert így szembesülök avval, hogy az emberek sokszor nem is gondolják, hogy miből készül. Megkérdezik, hogy hol veszem ezeket a gyöngyöket, vagy honnan van, és igazából mindig rácsodálkoznak, hogy ilyet lehet készíteni. Tehát, hogy én ilyenkor mindig azért lubickolok a szerepemben, és akkor tényleg elmondom azt a technikát, hogy készül, és akkor már sokkal ilyen varázslatosabb az egész, hogy tényleg maga az alapanyaga az ékszernek, vagy az alkotó eleme is saját kézzel készül, úgyhogy én erről órákig, napokig tudok mesélni.
2: Én ezt nem is tudtam, Barbie, hogy azt gondolják a látogatók, hogy ezeket készen veszed és felfűzöd, hogy ennyi a szerepet, hogy felfűzöd.
0: Igen.
2: Érdekes.
1: Ez igen. Hát a fix erre remek alkalmat ad, hiszen itt ugye minden alkalommal találkozhat az alkotó és a közönség, a látogató, úgyhogy biztos, hogy majd Barbara hozzád is nagyon sokan ellátogatnak, sőt, talán, mintha mondta volna, Andrea, hogy workshopot is tartasz?
0: Igen, készítünk workshopot. Terstyánszki Anna üveges kolléganővel vállalkoztunk arra, hogy mindenünk az üveg címszó alá. Igazából meghívjuk a látogatókat arra, hogy megmutassuk ennek az anyagnak a csodálatos tényleg tulajdonságait, a sokszínűségét, hogy milyen technikákkal lehet igazából ékszereket készíteni. Az üveg az azért is olyan különleges anyag, mert hogy hideg megmunkálással, meleg megmunkálással, lángnál, kemencében, vágva, csiszolva, tehát rettentő sok technológiával teljesen különböző késztermékeket lehet, alkotásokat lehet létrehozni, és mi arra vállalkoztunk, hogy mindenki a saját szemszögéből egy kicsit bemutatja az általa képviselt technikát, a felhasznált alapanyagokat, szerszámokat és magukat, azokat az üveg ékszereket, alkatrészeket, amiket készítünk, azt bemutatjuk. Tehát, hogy egy workshop keretében ékszereket is lehet készíteni, de úgy készítettük elő, vagy úgy terveztük, hogy bemutatjuk, hogy, uh-huh. hogy ez milyen előkészületekkel jár, milyen munkafázisokon mennek keresztül azok a kis alapanyagok, hogy abból utána ékszert lehessen készíteni.
1: De ezek a kulisszatitkok.

0: Pontosan, ez nagyon izgalmas lesz, meg kreatív foglalkozás, közben pedig előtte a Barbie és Anna abszolút betekintést enged az előkészületekbe is, igen.
1: Igen, egy olyan világba, amiről egyébként nincs tudomásunk.
0: Pontosan.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara, üvegékszer és ezüstműves.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara, üveg, ékszer és ezüstműves, és hát a főszereplők még a gyönyörű ékszerek, amelyeket Barbara tervezett, és amelyek itt betöltik a stúdiópultot. Idén, most az őszi Fix iparművészeti fesztiválon, Andi, hogyan tematizáltátok a különböző megjelenéseket, milyen műfajokban jelennek meg alkotók?
1: Nekünk, tudod, Edina, állandó törekvésünk, hogy az iparművészet teljes területét lefedjük. Ez egy szép nagy vállalkozás és feladat, de azért szokott sikerülni. Tehát, hogy nagyjából azonos arányban legyenek jelen kerámia tervezők, porcelán tervezők, üvegművészek, és akkor itt most Barbira kacsintottam, aztán ékszertervezők, textiltervezők, bőrtárgyakkal, fatárgyakkal foglalkozó iparművészek, illetve illusztrátorok. Tehát, hogy megint felvonultatunk, ez egy rendesen nagy széles spektrum, amit ott bemutatunk, de hát 100 alkotóról van szó összesen.
0: Nem kérlek téged arra, hogy sorold fel őket, jó? Akkor még elüldögélünk itt egy kicsit. Mert hát ugye ilyenkor mindig az a félő, hogy valakit esetleg kihagysz.
1: Nagy valószínűség. Igen, nem biztos, hogy most alkalmas lennék 100 évnek a felsorolására.
0: De Barbara itt van, úgyhogy vele tudunk találkozni.
1: Hát ő most képviseli a szegény csapatot.
0: Így van, úgyhogy most százak nevében beszélsz, Barbara, ennek felelősségével. Őszint, nem irigyellek, ez egy komoly pszichés nyomás. Milyen kísérő rendezvények lesznek, Andi?
1: Talán az elején felsoroltam, de nagyon szívesen, meg hogyha idő engedi, lehet.
0: Van,
1: fantasztikus, nagyon jó. Tehát ugye Barbie és Anna fognak vinni egy üveg ékszerkészítő workshopot, amiről szó volt. Ezen kívül lesznek még ékszerkészítő workshopok. Lesz egy nagyon izgalmas, orchidea formájú ékszereket lehet például készíteni. Ugye, mivel alkotásról és befogadásról és női minőségről volt szó, ezért a kapcsolódó programok nagy része is inkább hölgyeket szólít meg. Egy másik ékszer workshopon pedig gyöngy és ezüst ékszereket lehet készíteni. Ennek a workshopnak nagyon találóan a címe, Hölgyek gyöngyfülbe valóval.
0: Ez gyönyörű.
1: Így van. Aztán lesznek kerámia workshopok, ahol az egyiken kerámia ékszereket, ez is egy izgalmas műfaj, a kerámia ékszer, aztán a másikon pedig kerámia dísztárgyakat lehet elkészíteni. Ami most eszembe jutott, bár nem workshop, hanem mesterségbemutató, és ez kapcsolódik Barbiékhoz is, az udvaron lényegében egész nap, szombaton és vasárnap nyitástól zárásig Herceg István üveget fog fújni, ami egy borzasztóan látványos dolog lesz. Végre megnézni azt, hogy ő hogyan készíti azokat a borzasztóan finom filigrán alkotásait, itt parfümös üvegeket, kis kelyheket kell alatta érteni. Abba is bepillantást nyerhetünk. Aztán lesz például egy másik izgalmas program Mátis Veronika vezetésével, ez pedig az Ománc mesterségbe ad betekintést. Szó szerint, mert meg fogja mutatni Veronika, hogy a folyékony üvegnek és a különböző fémoxidoknak a találkozásából hogyan készül el az ománc. Ő ezért behoz egy kis kemencét a múzeumba, így van, és ott helyben meg fog történni a kiégetés. Ez a before after, meg tudjuk nézni, hogy hogyan készül mindez. De lesznek természetesen gyerekfoglalkozások, tehát a gyerekekre is gondolunk, a két nap alatt 6 programmal készülünk, aztán szakmai előadás, ötvös műhely praktikákról. Ezt követően egy cizellőr mutatja meg, hogy mit jelent a cizellálás az ötvös művészeten belül, és nagy valószínűséggel kihagyok egy pár, programot, igen, mert érzem, hogy kihagyom, de nem most eszembe jutott, szóval, hogy a pódium beszélgetésekről nem esett még szó, pedig ezek igazi highlightoknak ígérkeznek. Az egyik nagy pódium beszélgetés az a divat témát járja körül, ezen Csalár Bence lesz a moderátor, aki abszolút professzionális ebben a témában, sokan jól ismerik, és tudják, hogy egészen elképesztő tudással rendelkezik. Aztán a szombatesti programunk az a gasztronómia és design kapcsolatát fogja megnézni. Itt a moderátori szerepet pedig Havas Dóra vállalta el, a gasztroblogger, biztosan nagyon sokan ismerik őt is. Ezen kívül lesz egy pódiumbeszélgetés, ami a japán kultúrát és iparművészetet mutatja meg kicsit közelebbről, Itt Bajer Ilona, a televíziós újságíró, akinek ugye vannak
0: japán kötődések,
1: igen, a legidősebb lánya révén, pontosan. Fog beszélgetni Tóth Vásárhelyi Rékával, aki Magyarország egyetlen kokesi baba készítő mestere, akit még a japán külügyminisztérium is kitüntetett ezért. Illetve lesz még egy pódiumbeszélgetés, az pedig a romani dizájnhoz kapcsolódik. Ez egy úgynevezett stand-up talk and music névre keresztelt program, ahol nem csak bemutatkozik a romani design, hanem én azt gondolom, hogy aktuális, mind kulturális, mind társadalmi területről érintett témákat fognak picit górcső alá venni, és ezt a programot pedig a romani egyik alapítójának, Varga Helenának a zenés performance-a zárja.
0: Hát és ezt mind majdnem kihagytad?
1: Igen, képes lettem volna rá, de aztán eszembe jutott, igen.
0: Örülök, hogy elhangzott. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, azt is megkérdezem majd tőletek, hogy vajon mi történik a férfiakkal, mert azért itt jellemzően női programokról ejtettünk szót. Jövünk vissza itt az Intermezzóban Alt Andreával, a Fix alapítójával és szervezőjével és Móró Barbara üvegékszer és ezüstművessel.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 20. kerületben a Szentlőrinci úton az M5-ös autópálya felhajtójánál. Erősebb forgalom a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél, a Károly körúton az Asztória felé, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Egybefüggő a kocsi sora a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell készülni közműjavítás miatt. Sötétek a jelzőlámpák a 18. kerületben az Üllői úton, a Szarvascsárda térnél ma 17 óráig karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. A forgalom egy sávban váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Köszöntöm Önöket! A mai délutánon egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, így a gomoly és fátyol felhők ellenére is kifejezetten kellemes, száraz időben lesz részünk. A legmelegebb órákban a hőmérők 27 és 33 fok közötti csúcsértéket mutatnak. Az élénkülő északnyugati szélben a zárt cipő, a póló és egy lazább nadrág nyújtja majd a legkomfortosabb viseletet. A népi időjóslás úgy tartja, ha a fecskék már szeptember első napjaiban csapatokba gyülekeznek, hirtelen köszönt be az őszi hűvösség. Köszönöm a figyelmüket, kellemes délutánt kívánok!

0: Ez az Intermezzo szeptember 11-e és 13-a között második alkalommal rendezik meg a Fix Iparművészeti Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A stúdióban Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara, üveg, ékszer és ezüstműves. Amikor jössz hozzám, Andi, vagy jöttök hozzám egy művésszel, mint most Barbarával, akkor mindig felmerül bennem az, hogy vajon ez az esemény mit ad a látogatóknak az adott tárgyhoz, ékszerhez? Mert hogy lehetőségük van ugye találkozni a művésszel, megismerhetik akár azt is, hogy mi a története annak az adott műtárgynak, mi mozgatta a művészt. Tehát ugye ezek olyan plusz információt adhatnak hozzá, amik mindenképpen egy ilyen személyes emlékké, élményé teszik a találkozást, és hát hozzáadnak ahhoz, hogy az ember mennyire szereti.
1: Mondjuk, pontosan.
0: Ugye? Így nagyon egyszerűen az adott tárgyat.
1: Hát mi csak úgy szoktuk megfogalmazni, hogy ez az a többlet érték, amivel távozik, és ez a tárgyal együtt, mondjuk, tehát nem csak a tárgy öröklődik adott esetben, hanem ez a plusz információ is, vagy érzelmi kötődés is.
0: Barbara, amikor megalkotsz egy-egy ékszert, akkor mi az, ami téged inspirál, vagy honnan merítesz ihletet? Mert ezek itt például nagyon különböző formák.
2: Eleinte mindig a technikára fókuszáltam, hogy minél kidolgozottabb, minél precízebb, minél aprólékosabb technikákat próbáltam ki, mert nekem az adta a pluszt. Ami minden munkámra elmondható, hogy a színek, tehát alapvetően mindig a színekből indulok, és akkor ez így évszakonként azért mindig egy kicsit eltolódik nyáron ugye az élénkebb színek irányába, ősszel az őszibb színek, vagy utána az ünnepibb színek világába. Nekem nagyon sok vevőm, megrendelőm konkrét kéréssel érkezik, tehát hogy az is lehet egy inspiráló alap, amikor vagy szabad kezet kapok, vagy elég sok konkrétum van, és akkor az mindig megmozgat valami olyan pluszt, ami esetleg nekem magamtól nem feltétlenül jut eszembe. Az is lehet egy inspiráció, amikor tényleg ilyen egyedi kérések vannak.
1: Nekem jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy olyan jó azt tapasztalni, hogy ugye a Fix vásárok mellett általában vannak kiállítások, amik a látogató számára is fontosak, de a kiállításnak van egy tematikája, vagy egy hívószava, amihez tudnak a művészek kapcsolódni. És hogy a Barbie a saját területen belül, ugye ő üvegékszereket készít, de mégis lényegében minden kiállításhoz hozzá tud nem szólni, hanem valami tárgyasult fantasztikus alkotást hozzá tud rakni. Tehát, hogy például őt az is inspirálja, hogy mi a hívó szó. Tehát én például már tudom, hogy az adventi sorozatnak, a kiállításának mi lesz az apropója, vagy a tematikája. Barbie még nem, de biztos vagyok benne, hogy...
0: Időben árul el neki, hogy tudjon rá
1: időben készülni. Meg fogják tudni, így van, hogy valami nagyon klassz dologgal fog hozzájárulni.
2: Igen, ezek is nagyon inspirálók voltak, ugye a múltkori is, ahol különböző anyagokat kellett párosítani, ott például egy papír hajtogatott darumadárhoz építettem hozzá egy gyöngyöt, tehát hogy
1: üveggyöngy, ezek mind üveggyöngy. És hajtogatott origami jellegű papír és üveggyöngy találkozása, mint anyagtársítás.
2: Igen, akkor volt talán az együtt tematika, ott is valahogy összeépítettem ezüsttel az üvegeket, tehát hogy ezek mind olyan hívó szavak, amik az embernek megmozgatják a fantáziát, hogy ő a saját kis területén, vagy a saját kis anyagaival mi az, ami éppen ihletet ad arra, hogy alkossak valamit.
0: Hát akár az is elképzelhető, hogy most szeptember 11-e és 13-a között ellátogat hozzád valaki, aki mondjuk elmesél egy történetet. Tehát ez is jelenthet inspirációs forrás számodra. Mert ez egy találkozás.
2: Igen, nagyon szeretek is találkozni. Sokszor konkrét elképzelése jönnek hozzám, illetve pont ezeket, ha a fújt gömböket, ha nézed, akkor igazából ez is onnan indult ki, hogy az emberek szeretik összeválogatni maguk. Tehát én kész ékszerekkel, kész láncokkal érkeztem, és volt a pult alatt egy doboz, hogyha valamiért, és igazából most már szerintem másfél-két éve a hatalmas doboz kint van, mert mindenki szereti önmaga összeválogatni. És lehet, hogy utána ott maradunk annál az eredeti elképzelésre, hogy mégis az volt a jó, hogy összeválogattad, de hogy az a tudat az emberekben, hogy ők hozzárakhatnak valamit, amik ők, az nagyon vonzó lehet, és ezen a workshopon is ezt a tematikát boncolgatjuk, hogy mindenki összerakhatja végül is a saját egyedi ékszerét a saját elképzelései szerint.
0: Hiszen ebben van benne leginkább ő. Ő maga, és a művész is természetesen.
1: Nekem most az jutott eszembe, hogy itt van ez a gyöngy sor, ahol van fekete, piros, egy ilyen áttetsző és egy szürke színű gyöngy, így egymás után fűzve. És hogyha ugyanezt kellene, most ezt a négy gyöngyöt megkapnánk, mi hárman, egészen biztosan nem ebben a sorrendben fűznénk össze, nem? Tehát, és más lesz az üzenete. Nekem van Barbie-tól ilyen ékszerem, nyaklánc, és leszoktam húzogatni a gömböket, és megnézem, én is, hogyha ilyen meg olyan sorrendbe rakom, akkor mondjuk ahhoz az adott ruhához mi passzol legjobban. És szerintem ott a vásáron ugyanezt történik, igen, amikor ők maguk fűzik össze, vagy ők állítják össze a sorrendet.
2: A sorrendet.
1: Hát ezt most csak a hölgyek értik szerintem, hogy miről beszélnek. Igen.
0: És az a szép benne, hogy ráadásul valószínűleg minden percben máshogy állítanánk össze, nem?
1: Persze.
0: Változik.
2: Igen. Meg lehet többféle színűt is venni, több darabot, és akkor ez szó szerint reggelente egy nagy játék, hogy az ember az adott ruhához mit rak össze. Szerintem nagyon hozzá vagyunk szokva, hogy bemegyünk a boltba, és ez van. Ez a méret van, ez a szín van. És én meg nagyon szeretem azt, ha bármit lehet kérni. És akkor megnézzük, hogy többnyire elkészíthető. Előre. Igen, és akkor az legalább legyen egyedi, ne jöjjön velünk szembe az utcán, úgyhogy erre törekszem.
0: Hát erre most mind lesz lehetőség.
2: Igen.
0: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Alt Andreával, a Fix alapítójával és szervezőjével, és Móró Barbara üvegékszer és ezüstművessel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara, üvegékszer és ezüstműves. Ugye az idei Fix iparművészeti fesztiválról beszélgetünk, amelyet második alkalommal rendeztek meg, úgyhogy ez most már nyilvánvalóan egy hagyomány, amelyet folytatni fogtok. Szeptember elején, közepén lesz ez a rendezvény. Hát ez még ilyen határeset. Tehát tulajdonképpen bármilyen idő lehet, Andi, nem akarlak elkeseríteni.
1: De nem tudsz megijeszteni,
0: kész. Az ég, vagy süthet ezer ágra a nap, szóval, hogy már ezt nem
1: jó,
0: nagyon lehet.
1: Jó, mi a másodikat
0: bemérni.
1: Választjuk, ha, okay. Lehet, ha lehet ilyet. Nem, egyébként jogos a felvetés, és most úgy készülünk, mert hogy mindenképpen kihasználjuk, hogy azért arra számítunk, hogy jó idő lesz, és a művészek meg, vagy a művészek egy része imád kint lenni a kertben, az udvaron. Nem, annyira gyönyörű az az udvar, főleg, hogy a Károlyi kerttel össze van kötve az egész, és most az ő számukra ilyen sátrakat fogunk biztosítani, tehát ilyen vízlepergetős, meg szélálló, meg napálló, meg... Szóval, hogy fölkészülünk erre, de azért alapvetően a művészek zöme, mert még egyszer tehát 100 alkotóról beszélünk, ők az emeleti dísztermekben, a termekben lesznek.
0: Uh-huh. Tehát akkor végül is kint is, meg bent is.
1: Kint is, bent is, igen. Igen. Ugyanúgy, ahogy a közönséget is mindenhova csábítjuk, hogy egy hömpögő folyam, mindenhova be lehet jönni, meg lehet nézni, találkozni lehet.
0: Az alkotó művészek is meg tudják egymást látogatni. Tehát, hogy nem mindig van, azt hiszem, erre lehetőség, hogy találkozzatok egymással. Tehát, hogy ez nem csak a közönség számára lehet egyfajta kapcsolódási pont a művészekhez, hanem nektek, Barbara,
2: igen,
0: is egymáshoz.
2: Igen, és nagyon-nagyon jó barátságok is kötődtek, így a Fix révén, akivel korábban nem találkoztam. Úgyhogy most már nagyon jó kis bandázások is mennek, természetesen egymás asztalánál már van, hogy egymás mellett árusítunk, vagy lehet választani, én idén először veszek részt kint, szabadtéren ezen a rendezvényen, mert eddig mindig bátortalan voltam, hogy biztos, ha mi biztos bent legyek, de most nagyon csábítottak, úgyhogy már várom nagyon az alkotókat. Ha éppen ismeretlen alkotó mellé kerülünk, akkor igazából az első egy-két óra alatt rögtön
0: megváltozik.
2: Oldódik, és nagyon jó másnak a szemszögéből, vagy más technikával, más művészeti ággal foglalkozó emberrel eszmét cserélni, az ő tapasztalatait meghallgatni, megnézni, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség arra, igen.
0: De végül is egy közösség alakul, formálódik itt az évek alatt, sőt, már létre is jött, azt hiszem.
1: Pontosan, hát ez most már 6 éve, ugye, igen. 2020-ban jött létre a Fix. Az első rendezvényen körülbelül 80 kiállító volt, most pedig eljutottunk a 100 főig. E fölé nem nagyon, mert ugye a hely adott, tehát hogy ennél jobban bővülni nem igazán tud a közösség. Illetve, hogyha nagyon számszerűek akarunk lenni, akkor körülbelül 130 főt számlál, de hát egyidejűleg százan tudnak együtt lenni, mert nem biztos, hogy mindenkinek mindig pont az az időpont megfelel. De ez meg jó is, mert ezáltal nem statikus a kiállítói közösség. Uh-huh. Tehát, hogy mindig lehet új arcokat felfedezni, illetve van is ilyen törekvésünk, hogy alkalomról alkalomra teljesen új kiállítókat mutassunk meg. Most is legalább 5-6 új kiállító lesz közöttük. Keramikusok, illusztrátorok, textiltervezők. És ez így van jól. Mm.
0: Szeptember 11-e és 13-a között tartjátok a Fix Iparművészeti Fesztivál, de hát nyilvánvalóan már tele vagy távolabbi tervekkel is, Andi. Avasd be minket egy kicsit.
1: Igen, gondolatban, tehát a kerekek azok már zakatolnak, és haladnak advent felé, mert ez lesz az első olyan karácsonyi periódus, hogy 3 egymást követő hétvégén rendezünk iparművészeti vásárt és kiállítást. Tehát advent 2., 3. és 4. hétvégén is. Ez azoknak jó hír, akik ilyen utolsó pillanatosak. Hogyha utolsó pillanatban vagyunk, de tényleg nagyon-nagyon minőségi ajándékot keresünk, mi akkor is ott leszünk.
0: Én kívánom, hogy a következő hétvégén lezajló.
1: Így van, pontosan,
0: most számolok fejben,
1: pont,
0: hát ez most lesz már elképesztő.
1: Így van, péntek-szombat-vasárnap.
0: Így van, tehát a péntek-szombat-vasárnapi rendezvényen, fesztiválon nagyon sokan legyenek, ott ebben a színes forgatagban legyenek találkozások, kapcsolódások, élmények, emlékek, hiszen hát erről szól az élet és a Fix.
1: Edina, nagyon szépen köszönjük.
0: Hogy lezártam.
1: Gyönyörű összefoglaló volt. Mi se kívánhatnánk ennél többet, szebbet.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara üvegékszer és ezüstműves volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk elszórtan záporokkal. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Ismét részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizon Európa kutatási program is. Felfüggesztett börtönre ítélték a Kálló idős otthon vezetőjét, mert többször is pénzt vett le az egyik elhunyt lakó bank számlájáról. A vádlott többszöri jogosulatlan tranzakciókkal összesen 1,3 millió forint kárt okozott az örökösöknek. A bíróság a csalás miatt a 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetés mellett 325 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott. A Kállói idős otthon elbocsátott vezetőjét 2,5 évre eltiltották a szociális gondozástól. Az ítélet nem jogerős. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A Petőfi hídon Pestre, a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Váci úton és a Kerepesi úton kifelé szakaszonként. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídig. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, és az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták Budafokon a Városház tér belső területét rendezvény miatt vasárnap 23 óráig. A 251-es és a 251-A autóbusz terelve közlekedik. Kelenföld vasútállomás felé nem érinti a Városház téren a Városház tér és a Budafoki szomszédok piaca megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Szeptember 3-án, Hilda napján, néhányan ünnepelnek még ma, nem túl sokan, Csobán, Hildelita, ha jól olvasom, aztán Pius, Tíria, Tirza és Gergely nevű hallgatóink, ennyien vannak, összesen gratulálunk mindenkinek. Most pedig a folytatásban Nodó G-dur fuvola versenyének első tétele szól a Capella Savaria előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szerdán a Budavári Palotában indul a 35. Budapest Borfesztivál. A 4 nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens borkultúrája kerül fókuszba. Így Kalifornia ízeit és az andok kincseit is meg lehet kóstolni. A fesztiválon a Vinagóra Borkaszinó is várja a látogatókat, ahol játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet és az érzékeket. A Nébih Borkvíz bárban kóstolók, boroskvízek, ügyességi játékok, illetve edukációs programok segítségével kerülhetünk közelebb a magyar borok világához. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, esténként pedig jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k gondoskodnak a hangulatról. Szombaton ismét megrendezik a Pozsonyi Pikniket, Újlipót város egyik legnépszerűbb és legnagyobb civil kulturális rendezvényét. A 2009-ben indult piknik mára hagyománnyá vált, és minden évben kultúrával, zenével, színházzal és közösségi programokkal tölti meg a városrészt. Az idei programban a színházi kínálatot, többek között a Hat szín Menni kéne című koncertszínházi előadása, illetve a Madács Színház musical válogatása színesíti majd. A zenei programban ott lesz a Taiko Hungary japán dob bemutatója a budapesti vonósok Mozart, Liszt és Brahms műveivel, illetve a Sükösdi Sugó tambura zenekar is. A családokat interaktív koncertek, kézműves foglalkozások, társasjátékok, kvízek, illetve számos gyermekprogram várja, így aztán a legkisebbek sem maradnak élmény nélkül. Jó szórakozást!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Petőfi hídon Pestre, a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Váci úton és a Kerepesi úton kifelé szakaszonként. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídig. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, és az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták Budafokon a Városház tér belső területét rendezvény miatt vasárnap 23 óráig. A 251-es és a 251-A autóbusz terelve közlekedik. Kelenföld vasútállomás felé nem érinti a Városház téren a Városház tér és a Budafoki Szomszédok piaca megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Köszöntöm Önöket! A mai délutánon egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, így a gomoly és fátyol felhők ellenére is kifejezetten kellemes, száraz időben lesz részünk. A legmelegebb órákban a hőmérők 27 és 33 fok közötti csúcsértéket mutatnak. Az élénkülő északnyugati szélben a zárt cipő, a póló és egy lazább nadrág nyújtja majd a legkomfortosabb viseletet. A népi időjóslás úgy tartja, ha a fecskék már szeptember első napjaiban csapatokba gyülekeznek, hirtelen köszönt be az őszi hűvösség. Köszönöm a figyelmüket, kellemes délutánt kívánok!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban ugye folytatódik az a sorozatunk, amely az egész évet átfedi, méghozzá Budapest múzeumai sorozatunk, amelyet még a következő évben is fogunk folytatni, mert annyi múzeum van Budapesten. Most elérkeztünk a Retro Múzeum és Élményközpontba. Hol vagyunk most? Hova kell ellátogatnunk?
2: Az október 6-a utcában vagyunk, nagyon közel az Erzsébet térhez. Ez egy olyan múzeum, ami azt gondolom, hogy tényleg mindenki számára egy igazi idő és élményutazást kíván. Az idősebb korosztály talán visszarepíti a fiatal korában, nosztalgiázhatnak. A fiatalok a 40-es, 50-es korosztály, a mi korosztályunk, a gyerekkorunkba mehetünk vissza, és ha a gyerekeinket visszük el, akkor megismertethetjük őket a mi gyerekkorunkkal. Mi ezt így csináltuk a férjemmel, elvittük a két fiunkat, és nagyon-nagyon klassz élményeink voltak ott a Retro Élményközpontban, mert hogy ez valóban egy élményközpont, majd mindjárt kiderül, hogy miért. Ugye a mai fiatalok számára ez egy ismeretlen világ, a szocializmus évei. Fontosnak tartom elmondani, hogy két ilyen múzeum van Magyarországon, ugye, ami a kommunizmus éveibe visz minket vissza. Az egyik a Terrorház, ami ennek a sötétségét, a nyomasztó mi voltát és tényleg a drámaiságát hozza vissza, a Retro Élményközpont pedig a báját, a vidámságát, tehát a kettő ugyanarról a korszakról beszél, teljesen más megvilágításban, úgyhogy a kettő szerintem együtt adja vissza a kornak a sokszínűségét, ha úgy tetszik. Mindenképp érdemes ellátogatni, legalább 2-3 órát érdemes rászánni.
1: Mindig is itt volt egyébként ez a múzeum? Tehát ez ide készült?
2: Ez ide készült. Ez a múzeum 2021. augusztusában nyílt, körülbelül 6 év előkészület után egy magán befektető kezdeményezésére, ugyanis Németországban van egy ugyanilyen múzeum, a DDR Múzeum, Kelet-Német Múzeum, ami teljesen hasonló koncepció mentén hozza vissza a kelet-német, nyugat-német megosztottságot, a kommunizmus éveit. Innen jött a példa, tehát német példa volt. Magánszemély nyitotta meg ezt, vagy álmodta meg ezt a múzeumot, bankhitellel természetesen. Hogy honnan jött az anyag, gyakorlatilag magánemberek gyűjteményéből, gyárak adományából, pusztulásból megmentett neonreklámokból, és hát a saját emlékeiből és saját relikviáiból álmodta meg a gulyás kommunizmus bemutató gyűjteményt.
1: Mondtad, igen, hogy élményközpont, ezzel akartad folytatni?
2: Igen, mindenképpen, hiszen egy abszolút interaktív múzeumról van szó. A fiókok kinyithatók, a polcok kinyithatók, minden kis fiókba találunk valamit, gombokat lehet megnyomni, ilyen panel épületeket látunk, ahol a panel lakások is külön-külön valamit rejtenek. Játékok, kvízek, videók vannak, de régi telefonokat is betárcsázhatunk itt, úttörődalokat, vicceket hallunk, rádiókabari részleteket. Tényleg abszolút mindenki talál magának valamit, és órákat el lehet tölteni.
1: Hány szintes ez az élményközpont?
2: 3 szinten találjuk ezt a múzeumot, 9 régi motorkerékpárt is találunk, 3 szocializmus éveibe visszarepítő gépkocsit is találunk, közöttük az egyik egy szimulátorra alakított Lada rendőrautó. Virtuális gazdagléti lakótelepen járőrözhetünk, és a szomszédok sorozat panel lakásaiba is betekinthetünk. Találunk itt ugye most már a városban csak elvétve látható telefonfülkéket is, ahogy mondtam korábban, itt korabeli viccek, kabarék szólnak, hallhatjuk Hofi Géza hangját, Markos Györgyöt, vagy éppen a rádiókabaré ismerte bohózatait, de vannak olyan telefonfülkék is, ahol a régi katonai eskütételek, vagy éppen a 60 és 89 között zajló legfontosabb politikai és történelmi eseményeket hallgathatjuk meg. Tehát tényleg komoly és vidám dolgok egyaránt megtalálhatóak.
1: Azt gondolom, hogy rengeteg minden történt, és ezek az események is megjelennek, ugye? Ebben
2: ez
1: a
2: így van. Ugye a mi első űrhajósunk Farkas Bertalan, aki először járt az űrben, ha lemegyünk az alaksorba, akkor megnézhetjük, hogy mi mindent vitt magával az űrbe Farkas Bertalan. Itt látjuk a 82-es űrutazásához kapcsolódó relikviáit, itt van egy űrruha is, ugyanaz a típus, amelyben annak idején ő utazott. Maga az űrhajós körben Farkas Bertalan is volt ebben a látogatóközpontban.
1: Mit tud adni nekünk még ez a Retro Múzeum és Emlékközpont?
2: Kipróbálhatjuk magunkat híradósként, a 80-as éveket idéző korabeli híradó stúdiójában, készíthetünk emléklapot retro stílusban, de meg is foghatjuk, meg is nézhetjük a korszak ikonikus tárgyait. Van egy retro bistró is, különben, ahol a régi ízeket is újraélhetjük. Van Bambi, retro hotdog, Julius Mennel kávék, Maci kávé, Márka üdítő, ezek mind azok a nevek, amik nekem is tényleg a gyerekkoromat idézik. Van Jaffa szörp, Málna szörp, és itt különlegesség az unikum és pálinka zselét tartalmazó ital választék.
1: Említetted, hogy ugye ez a látogató központ 2021. augusztusában nyílt.
2: Így van, és azóta már számos retro sztár és celeb is járt a helyszínen, például a Malév sarokban ott találtuk Korda Györgyöt és Balázs Klárit, járt a Neoton Família, Hungária, itt, illetve a dal produkció számos sztárja is megjelent, hiszen abszolút megfoghat minket ez a retro életérzés, és teljesen átjön minden egyes szögletéből ennek a múzeumnak. Van egy ajándékboltja is, itt retro típusú ajándéktárgyak vannak, könyvek, de itt például Turbo, a Donald Drágó, ez igen. Szerintem neked is mindent visszahoz, nem? Turbo Rágó, Cigi Rágó, Limópor, amit ugye sosem oldottuk fel, hanem nyalogattuk a tenyerünkből. Igen. De van Michael Jackson kitűző, pompom kitűző, régi oklevelek, régi kitűzők, úttörő, ilyen rajnapló, őrsnapló, amiket mi is írtunk annak idején, nem tudom, hogy te is írtál-e, még én
1: írtam.
2: Én még
1: csak kis dobos voltam, nálam már megszűnt az, hogy...
2: Na, én még voltam úttörő.
1: Úttörő legyek, igen.
2: Annyi dologban magamra ismertem, a kiváló kis dobos, kiváló úttörő jelvények, ezek is ott vannak, szóval tényleg igazi időutazás, menjünk el.
1: Van Facebook oldaluk, van weboldaluk, érdemes ott tájékozódni, és akkor most, ahova elkívtuk a hallgatókat, Retro Múzeum és Élményközpont.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Révész Tamás, Balázs Béla díjas fotóművész, fotóriporter. A Csend a mindennapok költészete című kiállításról beszélgettünk Révész Tamás életművéről, amely a Műcsarnokban október 11-éig látható. 5 és 6 óra között velünk volt Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara üveg, ékszer és ezüstműves. Az idei, hamarosan kezdődő Fix iparművészeti fesztiválról beszélgettünk. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Jó pihenést, szép estét kívánok! Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk elszórtan záporokkal. Emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Felfüggesztett börtönre ítélték a Kálló idős otthon vezetőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott, szakszerű segítséget. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizon Európa kutatási program is. Felfüggesztett börtönre ítélték a Kálló idős otthon vezetőjét, mert többször is pénzt vett le az egyik elhunyt lakóbank számlájáról. A vádlott többszöri jogosulatlan tranzakciókkal összesen 1,3 millió forint kárt okozott az örökösöknek. A bíróság a csalás miatt a 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetés mellett 325 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott. A Kállói idős otthon elbocsátott vezetőjét 2,5 évre eltiltották a szociális gondozástól. Az ítélet nem jogerős. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, másnéven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettível át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hidak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadsághíd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal, ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Daganatos betegséggel küzdő gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köbön Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Megszüntetheti a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy döntés született a hatóság koncessziókkal kapcsolatos feladat és hatásköreinek megszüntetéséről. A szervezethez tartozik egyebek között a szerencsejáték, a trafik és a bányafelügyelet is. A kormányfő a tájékoztatón azt mondta, az intézmény nem a közérdeket, hanem a magánérdeket szolgálta. Magyar Péter azt is elmondta, hogy radikális átalakítást hajtanak végre a kaszinó és dohány koncesszión. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-éig látogatható. Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcséves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcséves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a Turáni Egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkád sor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neuser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Daganatos betegséggel küzdő gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. Megszüntetheti a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy döntés született a hatóság koncessziókkal kapcsolatos feladat és hatásköreinek megszüntetéséről. A szervezethez tartozik egyebek között a szerencsejáték, a trafik és a bányafelügyelet is. A kormányfő a tájékoztatón azt mondta, az intézmény nem a közérdeket, hanem a magánérdeket szolgálta. Magyar Péter azt is elmondta, hogy radikális átalakítást hajtanak végre a kaszinó és dohány koncesszión. Hozzátette, a dohánytermékekből befolyó növekvő adóbevételek egyenesen és címkézve az egészségügyhöz kerülnek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-éig látogatható. Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: összefolyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

ho, illo, ho, ho.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Májerfi pince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Manci híd a II. Világháborúban lerombolt Margit híd helyére épített pontonhíd volt. Miután az eredeti híd megsemmisült 1944. novemberében, szükségessé vált egy ideglenes átkelő felállítása. 1946. májusára készült el a hajóhíd, ami a Lukács fürdő kertjéből a szigeten át a mai Radnóti Miklós utcánál érte el a pesti partot. Tervezője Mistét Endre volt, nevét pedig a fővárosiak humorának köszönheti. A világháború viszontagságai miatt a Margit hidat nem építették azonnal újjá. Az ostrom után közvetlenül csak a gáz és postai vezetékek átjuttatására készítettek a romokra egy kábelhidat. Az eredeti átkelő 1948. augusztus 1-ére befejezett felújítása után röviddel elbontották a feleslegessé vált Manci hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenéküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket. Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilwerk Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el. Így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli városrészek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti városrész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Kétlépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket. Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak. A klasszik Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak. A

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket. Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon Ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót Ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum, a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hídak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttes szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket. Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Szent László templom tornya 83 méter magas. Ezzel Budapesten a legmagasabb. Csak a Szent István bazilika 96 méter magas kupolája magasabb nála. A templomtorony előzetes bejelentkezés után látogatható, az erkélyszintig lehet felmenni, ahonnan megcsodálhatják a panorámát. Tiszta időben a Szabadság szoborig is elláthatunk, és megfigyelhető, hogy a Szent László templom közel egy magasságban fekszik vele. Ez nem meglepő, hiszen Kőbánya hegye, az Óhegy tengerszint feletti magassága 147 méter, ami valóban összevethető a 235 méter magas Gellért hegyel és a 175 méter magas Várhegyel.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket. Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28,